Topcore, és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorama.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: az autóban,
1: vagy bicajon,
0: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.
2: Belve bull, double cup, OG kush, orange bud, coca tussi, MDMA,

0: drága Anett. Jöjjön hozzám feleségül.
1: De hogy megyek, Attila, már elég érkeztem.
2: De hát mégis kinek? Az orosz balett csodálatos művésze, a párizsi kabaré ünnepelt dizőze? Ki az a lator, akivel párbajoznom kell? Áhított kacsolyáért, drága Anett!
3: Lassan a testtel, Attila!
1: Ó, fiúk, vigyenek a stúdióba, reggelizzünk együtt.
4: Pannó reggeli.
5: A reggeli legjobb pillanataiból.
6: Jaj, ugyan már milyen cikk van már, könyörgöm, hát én ezt már tudom évek óta, hát már mikor beszéltem a rádióba ezt a taktikát, most írják meg a cikkekben.
7: Lehet, hogy most hallgatták vissza azt a podcastet.
6: Hogy hogyan kell a vásárlásnál felhelyezni a futószalagra a dolgokat? Könyörgöm, hát én ebből már doktoráltam. Nem, hát azt írják, hogy a gyümölcs, a zöldség az a végére menjen, mert hogy ugye akkor az lelassítja az egészet, és van időt bepakolni a szatyorba. A másik pedig az, hogy a...
7: A másik pedig az, hogy
6: az applikációt már nyissuk meg előre, hogy ne ott kelljen bénázni, de különben ez tényleg, ez mondjuk reális. Ugye van ez a, mindig ez a pontgyűjtő kártya, amit ugye digitálisan kell megnyitni. Én ilyen nem is találom az applikációt, és szerencsére rájöttem, nem tudom, egy-két év, hogy van ez az applikáció kereső a telefonban, uh-huh. Hogy akkor úgy meg tudom találni. Kinyitom, és akkor odaérek, elég feladat azt lepittyenteni különben, nem tudom, nekem az sose pittyen elsőre, nem tudom, te hogy vagy ezzel.
7: Én, nekem nincs ilyen pontgyűjtőm, viszont általában előttem mindig egy idős néni áll a sorban, aki hát nagyon sokáig pittyenti le.
6: Hát igen, vannak ilyen dolgok. Na most ugye azt állják, hogy a gyümölcsöt meg a zöldséget hagyjuk a végére. Meg ráadásul ugye az azért is jó, mert az úgy is érzékeny, és akkor majd az megy a tetejére. Hát én ezzel nem egyezem, azért ez nem ennyire egyszerű, mert azért tudnod kell, hogy mi az. Például most banánt veszel, azt nem fogod a tetejére rakni, az nehéz, mint az állat. Tehát is szépen, de én inkább azt mondom...
7: De hova teszed, alulra?
6: Hát én igen.
7: Hát összenyomódik, nem?
6: Sorrendet kell csinálni. Ez ettől sokkal, de sokkal komplikáltabb ez a dolog, mint az, hogy a gyümölcsöt a végére hagyjuk. Először is szatyor bepakolási sorrendbe kell felrakni a cuccokat. Szerintem ez nagyon fontos. Nem csak úgy hűbelebalást kipakoljuk a kosarat. Nem.
7: Én úgy szoktam, hogy kategóriák szerint pakolom.
6: Na és mivel kezdem?
7: Szóval meg, amit tudom, hogy van hús, akkor teszem a húst. Akkor, hogyha van valami, ami nem is tudom, mondjuk tisztítószer, vagy ilyesmi, meg tisztálkodási szer, azokat is egy rakásra, tehát mm-hmm. hogy így igazából. Szeretem, imádom kipakolni a cuccokat a futószalagra.
6: Komolyan?
7: Igen, és amikor be kell pakolni az acsiba, akkor meg ilyen stresszes vagyok, mert mondom, jaj, biztos itt már jön a következő vásárló, és már ő is mindjárt pakolna. Múltkor volt, hogy álltam, és igazából már majdnem mindent összepakoltam, ráadásul gyerekekkel voltam, és akkor egy néni fogta a kocsiját, és tiszta erőből nekem tolta.
6: What the fuck?
7: És ránéztem.
6: És mit mondtál neki?
7: Nem mondtam semmit, de igen. Mérges lettem.
6: Mit csinál néni? Elment az esze?
7: Nem szeretem, utálom, amikor nekem tolják a kocsit.
6: Hát ki szereti, amikor neki tolják a kocsit?
7: Nem, több biztos van, aki szereti. Akinek ez az egyetlen kontaktus az életében.
6: Neki tolják, és így, szevasz néni. Mit szeretnél? Jaj. Lehet, hogy ilyen reakció kéne különben. Nem tudna ő sem vele mit kezdeni.
7: Na, az biztos. Az biztos.
6: Mi a célod, néni? Mit szeretnél? Kézed, de! Te most tud valósz nekem, vagy mi a bajban? Mit csinálsz? Viselkedj.
7: Nagyon érdekes, benne mindig van egy ilyen kis feszkó, amikor pakolom össze a cuccokat, hogy jaj, gyorsan, gyerünk, ugyan, haladjunk. Nem tudom.
6: Azt meséltem neked, amikor volt egy ilyen dáma, azt sose felejtem el. Tudod, egy ilyen bundás néni, tudod, ilyen tudod, aki kicsit magasabban hogy egy az orrát, uh-huh. tudod, így megérkezett, és ő megvárta, amíg az összes dolgot így áthúzzák. Uh-huh. Meg se moccant. Amikor áthúzták az összes dolgot, akkor letette a táskáját, kivette a pénztárcát, ez meddig tart, elmesélni, kézzel meddig tartott végigválni. Kivette a pénztárcát, elővette a kártyát, oda rakta egy ping, letette, visszapakolt a táskájába, a táskáját berakta a kosárba, és akkor kezdett pakolni lassan. Egyik termék, másik termék, harmadik termék. Ez az ő vásárló ideje. Tessék ezt tiszteletben tartani. Hát nem, ez mindegy, hogy mekkora sor, mindegy, hogy ez az új világ gyors. Ő a Luxi néni.
7: Jaj, én megőrülni, én erre képtelen lennék.
6: Én mondtam, hogy az én apám van. De ez a nő, ez tényleg nem érdekli a világ. De ő van, ez kész.
7: Sőt, amikor mondjuk a Lidiékhez megyek, akkor meg nem is szoktam kérni ilyen zacsit, hanem csak visszapakolom a kocsiba, odatolom az autóhoz, és berakom a csomagtartóba a cuccokat.
6: Na most én erről tudnék mesélni. Nekem az exem olyan volt, hogy így, amikor így bevásárolni kellett menni ide, akkor én már rosszul voltam különben. Tudod, milyen technika volt? Én a gyors technikát szeretem. Tudod, amikor valamit így el kell intézni, tudod, pakolárt, majd elmondom nektek, pakolási sorrend, tudod, minden. Mire ő érted, mire lehúznak mindent, én már bepakolok, és már ott a telefonom, és így ping, és nyomom, és megyek tovább. Ő a lassút szerette. Tudod, a lassú az milyen?
7: Mint a Buddhász néni.
6: A lassú az, hát igen, egy másfajta képen rossz. A lassú az olyan, hogy megfogod a kosárból, kipakolod a dolgokat a szalagra, az egész lemegy a szalagon, lepittyegik, és visszapakolsz mindent a kosárba. Jó. Utána, amikor kifizettél mindent, akkor odagurulsz a pakoló részlekhez, kipakolsz mindent, vagy nem, ott már nem pakolsz ki mindent. Nem, akkor fogod az arckókat, és kategorizálva kell pakolni. Mert például, ha olyat történik, hogy véletlenül mosogatószert beraksz, a hús mellé, vagy valami, az nem szabad, mert a hús, a becsomagolt hús átveszi a mosogatószer, a becsomagolt mosogatószer ízvilágát, és akkor az éződik rajta. Mondom.
7: De ezt én is mondjuk, ha zacsit kérek, zacskókat kérek, akkor külön pakolom ezeket.
6: Okay. Hát jó, van, oké. Okay. Valahol elfogadom, de ezért elfogadnám, hogy lehet, hogy kifolyik. De az, hogy a becsomagolt mosogatószer átveszi, a becsomagolt húst oda-vissza, hát
7: majd így mosogatsz, és ilyen darált húrszagú lesz, igen, a mosogatószer.
6: Na jó, oké, szóval jó. És akkor az van, hogy lassú mozdulatokkal megfontoltan kell pakolni. Ez a hús, hát ez menjen az acskó alba. És akkor betesszük az acskó alba. Ez a gyümölcs, ez külön menjen, és én meg állok, és kaparom a falat, így, hogy nem igaz, ilyen lassan nem lehet pakolni, tudod, így a rohadt életben. És amikor minden így be van pakolva, akkor ezeket a szagyrokat visszapakolod a kosárba, és akkor viszed ki a kocsihoz, és akkor tudod, ez hát nincsenek tétje, nem arról szól, csak tudod, nekem ez a hogyan pakolod be a szatyorba, ez egy nagyon jó játék. Én szeretem az egész életet ilyen játszva játszani, tudod, így minden játék, tudod. Hát ez nem játék, ez úcsi. Ez béna az egész. Most, bocsánat,
7: de ez is játék,
6: mondom.
7: Csak ez ilyen
6: ez idegölő játék. Hát mi ez már? Mert persze belefér az idődben, hazugság lenne az, hogy nem, azért annyira nem rohanunk. Tehát végig lehet ezt csinálni. Tehát, minden alkalommal. Én nekem tudod, én meg mesélte, nekem külön stratégiám van. Tehát először jönnek a konzerveket felrakod, tudod, meg azokat a dobozokat, ami nem sérül, ugye? Aminek tök mehet az aljára, ugye? Azt teszed fel először. Akkor utána, amikor már elég termék van fönt, akkor tudod, hogy valami lassító termék kell. Ezt úgy, hogy a lassító termék, akkor például vannak ilyen... Igen, ezt úgy. Akkor például lehet ilyen, hogy nem tudom, veszed ilyen kis kifliket, vagy valamit, akkor van benne 5-6 kiflit. Azt, hogy nem bírja lepittyent, de ezt meg kell fognia. Az is jó, hogy több fajta kiflit teszel, igen, bele ugyanabba az acskóba, akkor tudod, meg kell nézni, melyikből hány van, akkor addig bíz pakolni, érted?
7: Te bele szoktál rakni különbözőeket egy zacskóba? Komolyan? Miért?
6: Lassítja.
7: Jézus, én rettegnék attól, hogy visszafordítanak.
6: De
7: és
6: hogy
7: azt mondják,
6: hogy
7: na, válogasd szét.
6: De hogy. És a...
7: Hát én mindig szokta... külön rakom.
6: Hát, de hogy nem kell, tudják ők. Komolyan, profik ebben. Nagyon ügyesek. Na, akkor pakolod a könnyebb dolgokat, ilyen becsomagolt kávét, tudod, ilyen 10-es pak, tudod, ez ilyen instant kávé, meg ilyenek, amik könnyebbek, és akkor aztán tényleg jöhetnek az ilyen, nem tudom, a saláta, vagy valami, megint könnyű, az megint azt
7: nem
6: bírja. Gondoltam,
7: hogy neked ilyen stratégiád van, és hogy ennyit tudsz elbeszélni.
6: Hát ezt egyszer régen meséltem itt a rádióban, igen, hát vannak a...
7: Teljesen le vagyok nyűgözve.
6: Vannak a lassító termék is kész. És akkor így oda jutsz, hogy amikor a végére, és akkor harcolsz vele az idővel. Vagyis ha igazából a kasszás nővel, általában nők, és akkor harcolsz velük az időben, akkor mikor kicsikét már nem győzed, akkor jön a lassító termék, akkor megint behozod, és akkor mikor vége van az egésznek, akkor te így pám, az utolsót így berakod a kosárba, vagy a szatyorba.
7: Kártyát.
6: És pang, lenyomod a kártyát, és akkor még te válsz, hogy jaj, mikor jön már ki a számla? Kijön a számla, bedobod és kész.
7: Te vállalhatnál ilyen vásárlást? a szabadkaiaknak.
6: Ja, vásárlás gyorsan? Nem, képzést vállal. Képzést csinálni. Hát
7: képzést, milyen képzés? Ugyan?
6: Hogyan kell gyorsan?
7: Az sokba kerülne. Nálad egy ilyen képzés, az ilyen 6000 euró lenne.
6: Ne,
7: hogy kell gyorsan bepakolni az acskóba,
6: mennyi időt spórolna?
7: Az áru.
6: Vannak pakoló emberek, de én ilyet még nem láttam soha, de tudom, hogy léteznek. Olyan, amikor áll egy ember a ott a végén, és ő pakolnak egy gyorsan.
7: Na mondjuk az ilyen kis önkikbe egyébként a kasszás, a pénztáros csomószor bepakol az acskóba.
6: Amúgy igen, tényleg,
7: és olyan
6: nagyon
7: ügyesen is, nagyon cukik egyébként, mert mindig azt figyelem, hogy mondjuk van, hogy veszek csomó mindent, de csak egy zacsit kérek, mert gondolom, aha, hogy belefér. És látom már, ahogy elkezdi pakolni, hogy na, ez esélytelni, de minimum 3 zacsi kéne.
6: És
7: egybe beleteszik. Olyan bele? Szépen, addig forgatja, így megvan.
6: Nekem tudom, mi a zseniális?
7: Stratégiájuk.
6: Én értem, hogy ő az dolgozik, és az dolgozza, hogy ő ott a kasszán van, de én nekem az lenyűgöző, amikor mondom, hogy 2 zacskót kérek, megfogja az zacskót a kezével, és azzal a mozdulata, ahogy teszi oda a pakoló részhez, így megfogja, és szétnyitja. És szétnyitva teszi le.
7: Igen.
6: Hogy tudja? Én amikor kezembe fogom, aki fújkálom.
7: Ja, Istenem, van, amikor nagyon nagy a sor utána.
6: Igen,
7: mondjuk,
6: és nem bírod
7: szétszedni. És akkor így már kéne pakolnom, és én még ott kínlódok vele, és most mit csinálom, mindenki előtt nyál az ujjaid.
6: Nem tudod fújni sose?
7: Fújja minden van, hogy úgy se nyílik ki.
6: Hát nekem ugye a fújás általában megnyílik, megadja magát, de azért hasztarolhat mindenit. Nem lehetne erre valamit kitalálni, már drága zacskó gyártok, de komolyan.
7: De egyébként a pénztárosoknál szokott lenni ilyen kis szivacs, ami be van nedvesítve, és akkor ő azzal fogja meg az zacskót.
6: Hát jó, de nem igaz, hogy nem lehetne már kitalálni azt a zacskót, ami kinyílik valahogy. Hát, hát basszus, hát mennyire durván meg van tervezve egy szemetes zacskó, ezt meséltem már máshogy, hogy lenyűgöző, de hát, hogy citromillatú, úgy kezdődik, ugye? Biztos igen, vettél már te is ilyet. Igen. És akkor olyan, hogy színes külön a felső része, mint a hülyéknek van mutatva, hogy különben az a teteje, ugye? Abba van benne az a húzal, amivel össze tudod húzni a tetejét. Tehát, hogy így ki van találva az egész, le tudod zárni, meg tudod kötni, meg illatozik, meg minden, de a bevásárló szagyrokat meg nem tudják így valahogy. Vagy nem lényeg, mert vegyél ilyen anyagot, és akkor használ. De én nem tudom ezt használni.
7: Hát jó, de ott ez külön van. Tehát külön állnak ezek a bevásárlós zacskók. A szemetes zsák, az meg úgy egybe van, tehát egymás után megy, és azon föltekerve, és igazából neked ott csak szét kell úgy
6: igen, szét kell tépni. De most mi a különbség? Én csak a technológiáról beszélek. Hogyha ilyen durva szintre vittek egy szemetes zsákotok, egy bevásárló szatyor, miért nem fejlődik egy picikét?
7: Nem tudom. Ezért kell bevásárlótáskát vinni a vásárláskor, és nincs gond az acskóval.
6: De ezt mondom, de hogy én értitek? Én nekem, most legyünk őszintén, én nekem nem tetszik ez a szatyor történet, amikor bevásárló szatyort viszek be. Én nem akarok járkálni egy ilyen szatyorra. Értitek? Nem akarok, egyszerűen nem tetszik. Na várjál, van valami üzenet, mi ez?
7: Igen.
6: Nem tudom megnyitni.
7: Hello! Az ECI-nél még a tanfolyam is paf-paf működne. Aki nem tudja megtanulni, gyorsan az megbukik.
6: Ennyi.
7: Nem, tökölődve eldarálnám. Mit, hogy gyorsan is szevasz, nem érünk rá. Igen, ilyen lenne. És ez kerülne 6000 euróba.
6: Hát jó, nem 6000 euróba, de
7: 6 mindig. Másodperc.
6: Hogyan pakoljunk gyorsan? Úgyhogy nem tudom, én nem szeretek. Azért, mert nekem ez a vásárlás, ez nem...
7: De annyira el tudom képzelni, mit? Különben, hogy te tartasz egy ilyen tanfolyamot, ez annyira te vagy képzelni. Egyébként, hogy így a hülyeségből csinálsz valamit, ami ilyen hú, nem tudom, és biztos forgatni ilyen reklámfilmeket is erről, jó, hogy így...
6: Persze.
7: Nem tudod, hogy kell vásárolni? Megtanítalak! Let's go!
6: Attila azt mondja, az egyik Attila, most ez meg miért másik Attila. Sziasztok, ha már zacskónyitás, akkor nem a közepén kell nyitni, hanem a szélén, ahol hajtva van. Hát eskü ki fogom próbálni különben. Ha ez működik, le a kalappal. Látod, hogy mennyi technika van? Ezért kell ezeket a dolgokat tudni egyszerűen. Ja, nagyon tetszik különben, hogy most már felfogták. Általában a nagy bevásárló központokban volt egy olyan periódus, amikor csak a nagy kosár volt, és semmi más. Ez a nagy guruló kosár, vagy minek hívják ezt? Bevásárló kocsi.
7: Kocsi.
6: Bevásárló kocsi. Bevásárló kocsi volt, tök béna volt, mert néha csak veszelített 6 terméket, minek az a nagy bevásárló kocsi veled, akkor mindig gondolkozom, hogy biztos a pszichológiája, hogy biztos sokat vásárol, hogy csak szégyen legyen, hogy csak 6 termék vagy, és akkor veszel még. Engem nem érdekel. Na mindegy, és akkor utána megjelentek szerencsére a kosarak, és Lidijéknél nagyméretű kosarak vannak, amit hogyha kihúzod így, akkor tudod magad után húzni, és most sajnos az pont olyan magasság, hogy nálam pont lebeg. éppen. De rájöttem, hogyha, hogy viszem magam mellett, akkor az olyan, mintha végig egy normális méretű kosarat vinnék magam mellett, és nagyon tetszik. És akkor én azzal megyek, hogy bevásárolom, hogy viszem magam mellett, és tök jó.
7: Hú, az milyen rossz, amikor vannak ezek a nagyon nagy kocsik, és akkor van azoknak egy ilyen alsó része, amiben lehet pakolni a, mit tudom én, a tejeket, vagy a
6: és kinyílik mi?
7: És akkor az vagy kinyílik, vagy nyitva van, és nem veszem észre, és megindulok.
6: És belerugsz.
7: Hú, a sípcsontom az
6: így
7: szilánkosra törik. Az
6: fantasztikus. Az fantasztikus érzés.
7: Jaj, de imádok így rátehénkedni, és így gurulni. Azt mindig muszáj kipróbálnom.
6: Én azt nem is tudom.
7: Dehogy nem.
6: Hogy?
7: Hát fogod ezt a... Van ez a kis
6: rádősz. Fogója. És nem nyiklik, nem csapódik
7: és,
6: le.
7: És itt a... mi ez? Rekeszizmodat kb. Ahol a rekeszizmod van, azt így ráteszed. És akkor így meglököd magadat, és így kusti gurul. Tudod, na, te, ez a legjobb dolog.
6: De te fel annyi kiló vagy, mint ez működik velem is
7: persze,
6: szerintem?
7: Persze, hogy működik. Ez mindenkivel működik, ez nagyon jó.
6: Ez igen? Ezt mindenki kéne próbálni. Na, én ezt ki fogom próbálni. Hát nem tudom, de hol próbáljam ki, baszus? Ez kint vagy bent a boltba?
7: Bárhol, ahol
6: akarod. Te bent a boltba ilyeneket csinálsz?
7: Igen. Persze.
6: Azt a kutya mindenit.
7: Miért ne?
6: Ez igen.
7: Én főleg a Lidiéknél ott nehéz, mert ott ugye mindig tömeg van.
6: Aha.
7: De mondjuk van a gólyás üzlet, ja, hát ott nincs senki. Nálunk, és ott akkora a tér.
6: Ott
7: fantasztikus.
6: Nagy. Lehet driftelni meg minden, igen, amit akarsz.
7: Lehet lökni a polcról a cuccokat.
6: F. Ati írja, hogy most küldte a képet, hogy azt mondja, hogy éppen megyek bevásárolni, nekem van egy ilyen szatyrom. Hát le a kalapon, akinek van.
7: Hát
6: én...
7: akkor várját, most az egyszer mindjárt videóhívásban megtanít téged, hogy hogy kell vásárolni.
6: Nem az étrend, nekem
7: az étrend. Fizesd be a számláját, nekem... ezt a sok pénzt, és akkor nem, gyorsan ez a variát.
6: Nekem azért nem tetszik az a szatyor, mert azt annyira tudatosnak kell lenni, hogy én tudom, hogy mikor megyek vásárolni, és az ott legyen az autóba. Hát én nem, én ezt nem szeretem. Én egy időben raktam be az autóba, és mindig a bolt közepén jut eszembe, hogy ja, amúgy az autóban van szatyor. Úgyhogy nem.
7: Még egy csomó szatyorban nem fér be egyébként sok minden. Vannak ezek a nagyon nagy óriásiak. Mi úgy szoktuk egyébként, hogyha elmegyünk a Lidiékhez, akkor bepakoljuk az autóba, csomagtartóba, aztán otthon kivisszük a nagy táskákat, vagy szatyrokat is belepakolunk.
6: Komolyan? Jézus Isten.
7: Igen. Apukámtól kaptam 6 milliárd ilyen reklám szatyrot, ami szerkesztőségben is van, hogy mindenhol az ugyanakkorának néz ki, mint a többi, de tudod-e, hogy abban mennyi minden belefér? Ez
6: ki
7: nagyon
6: találva,
7: durva.
6: Ki van találva.
7: És nem tudok rájönni, hogy miért.
6: Nem tudom, de Tihi azt mondja, hogy én a gyerekeket szoktam pörgetni azzal a kocsival.
7: Igen, az is jó.
6: Amúgy igen. Hány éves korig mehet abba bele egy gyerek?
7: Hát, most figyelj, most, hogyha arra a kis fönti ülős arra részre gondolsz...
6: Az nagyon kevés.
7: Hát, egy 5 éves korig beültettem. 5
6: éves korig?
7: Én szerintem még 5 éves korában simán beültettem a mellesét. Jó, de ő olyan kis vékony, kis filigrán. De amúgy, hát igen. De szokták oda be a nagy részre is beültetni különben a gyerekeket.
6: Hihetetlen. Gyerekek bírják ezt a vásárlást?
7: Persze, hát jön a kívánságműsor. Aztán így belenézek a kocsiba, hopp, tele van. Tudod, persze.
6: Jó van, csak azért, mert egy felnőtt...
7: Gyerekekkel menni drágább. Tehát úgy egy kicsit többen szokott kijönni, mint ha én most így elugranék, és megvenni valamit.
6: Felnőttként szörnyű.
7: Úgyhogy, igen.
6: De ugyanez van különben, hogyha nővel mész vásárolni, az ugyanez. Mert tudod, te egy szépen gyors... De ez a, és ezt nem rosszból mondom, de szerintem ez az egész pszichológia, most megkockáztam, hogy igazából a nőkre van kitalálva, mert a férfiak azok ilyen hót egyszerűek. Tudom, hogy nekem kell egy tejföl.
7: Lehet, hogy pont azért kell a pszichológus nektek, mert túl egyszerűek vagy.
6: Szóval nekünk a tejföl kell, akkor elmegyek, megveszem a tejfölt. Engem rohadtul nem érdekel, hogy mi van útközben, nekem csak egy tejföl kell.
7: És a banánkocka?
6: Hát akkor banánkocka kell.
7: Akkor de... azért mentél a boltba, amikor megvetted?
6: Nem
7: hiszem.
6: De tudtam, hogy veszek édességet. De viszont ugye mindenhol az olvasható, hogy elsősorban a nők pedig olyanok, hogy ki kell, de hogy például te most akarsz venni valamit, akkor az legyen messze, hogy útközben láss egy csomó másik terméket, és akkor az ember kedvet kap vásárolni, hogy akkor most így veszek ezt is, meg veszek azt is, meg veszek amat. És ugye ezt most nem én találtam ki, erre tényleg lehet olvasni, de erre nők egy kicsit jobban hajlamosak. Ezért, hogyha nővel mész vásárolni, akkor nyilván majd útközben lesznek ötletei, vagy hogy figyelj, kézem, milyen jó ez, gyere, nekünk erre pont szükségünk van, vagy valami, és akkor tudod, azt is berakja a kosárba, és akkor állj, de...
7: Ugyanígy tudod. Működik egyébként, tök durva, vannak olyan üzletek, vagy drogériák is akár, amiket nagyjából ilyen 2 havonta teljesen átrendeznek.
6: Ahogy ez szándékos.
7: Teljesen.
6: Ez szándékos.
7: És ez is, persze, nyilván ennek is az az oka, hogy én tudod, elmegyek, mit tudom én mondjuk sampont venni, tudom, hol a sampon, oda megyek, igen, és célzottan és azt mondom, hogy ez kell nekem is. És nem ott van, hanem körbe kell járnom az egész nyomorúságos üzletet, és ők azt hiszik, hogy ha most így pszichológiai szempontból vizsgáljuk ezt meg, akkor én majd ennek hatására teleteszem a kocsimat, és mindent megveszek. Hát nem, mert már annyira ideges vagyok, mire megtalálom azt a nyomorúságos sampont, hogy fogom, és alig várom, hogy kiszabaduljak onnan.
6: Igen, de állítólag nem így gondolkozik a többség.
7: De szerintem meg így.
6: Nem tudom, érdekes, mert van egy benzinkút.
7: Átrendezésnél tuti.
6: Van egy benzinkút, ma is lefordultam, láttad, mikor elváltunk. Beugrottam, általában kávét szoktam venni korán reggel, és átrendezték most negyedszer a kávét. És már tudod, már múltkor ideges, mondom, de arra jöttünk, hol van a kávé? Hát nincs időm keresni reggel, hát mindjárt műsorít, egy tik-tik, vagy tik-tok, vagy tak, vagy hogy kell ezt mondani? Nem így, hogy tik-tik. Tik-tak.
7: És mondják, hát ott van.
6: Igen. Hol a kávé? Akarom gyorsan. Na ott reggel nagyon gyorsan kell minden. És akkor mindig, hogy most áthelyeztük, és akkor apátok füldem, és mit helyezgetitek át már megint? Gábor azt írja, hogy zeci bevásárlási, pakolási módszerét használom én is, de puha vászon szatyrot mindig viszek magammal. De különben én aláírom, különben az egy jó dolog. Abszolút jó dolog. Úgyhogy ennyit tudunk mondani így dióhéjban 20 percben, vagy 25 percben arról, hogy hogyan kell felrakni a
7: igen,
6: termékeket.
7: Igen, fantasztikus volt, nagyon jó tanácsokat adtunk szerintem.
6: Szerintem sem voltunk rosszak.
7: Megéri bennünket hallgatni.

0: hétköznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Panna reggeli.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Hát jó, beszívták a rablóink. Egy ilyen történet van, elmentek rabolni.
3: Igen.
2: Cubika lett a vége. Ugyanis hát nem jártak szerencsébre azok a betörők, akik kifosztották a Velence mellett lévő egyik házat. Egy újság korábbi vezetőinek otthonába törtek be, nagyjából 150 eurónyi pénzzsákmányoltak el, ugye a cash-t azt mindig viszik, meg hát észrevettek egy, ugye mondjuk ilyen laptopot, meg ilyesmit nem vettek észre, de észrevettek egy kis dobozkát, ebben vannak valami kövek, hú, de jó, elvitték, ez biztos jó, drága kövek lesznek. Hát aztán ugye nyilatkozott erről az újságnak, az egykori újságnak a vezetője, és mondta, hogy amúgy mit vittek el, hát azt ugye elvittek 150 eurót, elvitték a kis dobozt, amiben kövek voltak, biztos azt gondolták, hogy drága kövek, de igazából ez az igazság, hogy ezek az ő vesekövei.
3: Igen, de ez azért jó sztori, mert vágott, hogy Gombason volt egy ilyen hasonló nem. eset, nem? Mi pedig csoda? A rádióban meséltem már, de lehet, hogy akkor nem veled voltam, azért tettem be ezt a témát, hogy elmeséljem ezt a sztorit. Én készült, én ezen behaltam. Ismerőseinkhez elment a szomszédunk vendégségbe.
2: Jó.
3: És akkor ott előszedték a pálinkás poharakat, jött egyik pálinka a másik után, teljesen rendben volt minden. Hazaér a feleség, és kérdezi a férjétől, hogy ezeket a pálinkás poharakat te honnan vetted elő? És akkor mondja a fickó, hogy hát ott a vitrin, mit tudom, hogy melyik polcáról, hogy ezek ott voltak. Oda megy a feleség, nézi a pálinkás poharakat, ott, ami még úgy maradt a vitrínbe, és így mondja, hogy oké, de hogy így, vagy most nem tudom, hogy mi volt a sztori, lehet, hogy akihez mentek vendégségbe, az nem ívott pálinkát, csak a szomszédunk, aki vendégségbe ment, mert hogy, na mindegy, ott a feleség az egyszer csak így elfehéredett, és hogy mi a baj, mi történt, és hogy hát, hogy te így a Jóskának adtad ezt a pálinkás poharat, és hogy így kivettetek belőle valamit, és így mondják, hogy nem, miért, mit kellett volna kivenni. Hát, hogy ebbe voltak a veseköveid, szóval a szomszédunkkal megitatták ennek a fickónak a veseköveit.
2: Veseköveit.
3: Én nem tudom, hogy mekkora egy vesekő, hát gondolom most nem olyan óriási, vagy nem biztos van belőle pici is. És nem vette észre, és akkor a szomszéd az mesélte, hogy ő annyira, amikor följött ez a téma, így mesélte nekünk, hogy ő ott majdnem elhányta magát, hát annyira rosszul lett, és kézzel, még itt megiszod valakinek a versekövét.
2: Ez őrület.
3: Annyira ilyen szürreális, igen.
2: Ez teljesen szürreális történet.
3: Igen, ez ilyen.
2: De érdekes, csak ezek a rablók, én nem értem teljesen, hogy ezek a rablók időnként mire mennek rá. Nekem volt egy ilyen nagyon fura dolog, egyszer minket kiraboltak nagyon csúgyán, így az autóinkat feltörték. De fura dolgokat vittek el. Tehát azért, mert épp egy útról jöttünk hazafelé. Ez abban az időben volt, amikor még zenéltünk. Régi Ritz-Rossz autók, Golf 1-es, Jugo. Nem voltak Ritz-Rossz autók, akkor azok szuper autók volt igazából nekünk. És akkor ugye Golf 1-es, meg Jugo, meg nem is tudom miért, volt egy 3-4 autó. Jöttük valahonnan Magyarországra, és azért volt kellemetlen, mert voltak velük magyarok is, igazi, mint hogy magyar papírokkal, meg stb. És most ugye mi kis fiatal őrültek, gondolkoztunk, hogy hát megyünk át Topolyán, jövünk Szabadka irányába, vagy jövünk át Topolyát, akkor álljunk meg már fürdeni. Ja. Na most, kettő lehetőség van. Vagy elviszünk mindent, így gondolkoztunk mi, vagy elviszünk mindent a partra, a rengeteg cuccot, és ott lopják el, vagy kocsiba hagyjuk, és ott lopják el. Hát mondtuk, hogy a kocsiba hagyjuk. Hiba volt. Visszamentünk, az összes autó fel volt törve. De az érdekesség, hogy miket vittek el, ugye, mert hogy alapvetően...
3: Jó, de ott végül is oda lehet parkolni a parthoz, nem messze.
2: De akkor nem volt hely, hanem egész az út másik felén parkoltunk, ja. De persze, össze-vissza. Na mindegy, ez nagyon régi sztori. És akkor az volt a lényeg, hogy tudod, szerencsére a hangszereink azok bent voltak egy raktárban, ezt nem is tudom, hogy raktuk le, vagy miért raktuk le, de minden más nálunk, váltás, ruha, táskák, stb., minden. Táskákat vittek el, meg ruhát. Ez az érdekes.
3: Jó, de hol voltak a táskák? Nem a csomagtartóban voltak?
2: Én már meg nem mondom.
3: Hát mert ha ott vannak, akkor nem törik föl azért az autót.
2: Hogyha mi a csomagtartóban van?
3: Hát persze, most nyilván szem előtt voltak valahol,
2: biztos,
3: nem?
2: Hát mi is biztos hibásak vagyunk. Azóta már megtanultuk, hogy semmi ne legyen az autóban. Persze mindig van valami, de alapvetően legalább táskák nincsenek az autóban. Na mindegy, és akkor szóval én nem azt mondom, hogy mi fantasztikusan jó döntéseket hoztunk, nem az a lényeg, hanem úgy ugye feltörték az autókat. És akkor a lényeg az, hogy elvitték a táskákat, meg elvitték a ruhákat, ami azért érdekes, hogy például nekem emlékszem, hogy nekem volt egy ilyen nagyon kedvenc nadrágom, ami külön rám lett varva, mert vékony, meg hosszú, ugye, És akkor mondjuk ezt elvitték, az nem tudom, kire lesz jó, vagy hogy, vagy még kellett a nadrágot elvinni.
3: Lehet, hogy pont az kellett neki ki. Látták, hogy kiszáll az autóból egy vékony, de hosszú férfi, és mondták, biztos van egy váltásnadrág az autóban, nekünk pont jó lenne.
2: És akkor elvitték ezeket a dolgokat, de mondjuk érdekes, mert nem tudom, hogy emlékszel-e, de Hugónak nincs is igazi kesztyűtartója, csak egy olyan kis bemélyedés ugye, aha, műszerfalon, igen. És akkor például nekem én az arany dolgaimat levettem, én nagyon szerettem az aranyat, csak most nem divat, aztán alig hordok, de akkor még hordtam, és akkor oda pakoltam, mondjuk ezt nem is vették észre. Pedig azt kellett volna ellopni, nem, hogyha rabló vagy.
3: Hát de.
2: Az ilyen dolgokat.
3: Mondom, hogy a nadrágra mentek.
2: Nem a hülye táskákat, igen. A táskákkal kapcsolatban pedig az volt a kellemetlen, hogy elvitték az összes dokumentumokat. Nem nekünk, hanem ugye hát a magyar útlevél, meg mindenféle probléma, úgyhogy akkor abban volt egy kis gond, de tudjátok, hogy ez hogy oldódott meg? Közben megérkezett Dobárdán Robi. Ez úgy oldódott meg, ez az egész történet, hogy ugye nekünk ellopták ezt a nagyon sokféle cuccot, és most figyeld ezt, hogy ekkora szerencse nincs a bajban. Vannak ilyen ugye mezőgazdasági területek, ha vannak ilyen feldolgozó, nem tudom, üzemek, akkor vannak ilyen silók, akkor hát vannak ilyen építmények időnként, ahol szokott lenni porta, és akkor ott ugye ül valaki. És az ott a történet, hogy állítólag megállt egy autó, és a portásnak feltűnik, hogy úgy valami kiszáll egy csomó minden. A kocsiból ugye a földekre ül rá. És nem bírta ki, és oda mehet megnézni, mi a franc, és látta, hogy papírológia, útlevelek, meg stb. És átnézte őket, és felismerte az egyiket onnan.
3: Jó.
2: Aha, az egyik moravicai kollégát, és akkor felhívta, hogy basszus, azt mondja, veletek mit tört? Veletek valami történt, mert itt van a kezemben az útlevelek, és mondja, hogy jaj, kiraboltak meg, stb. Hát csak úgy adották meg azok a rablók, hogy kivágták a cuccokat. Hál' és telek, és akkor
3: úgy szokták egyébként. Igen? Házában. Nagyon sokszor találnak meg szemetesekben.
2: Igen.
3: Dokumentumokat, igen.
2: Megint, és akkor igazából 24 órán belül visszakerültek a papírok, úgyhogy ilyen szempontból ez jó volt. Hát az érték pedig nem volt nagy, hát szerintem a sikertelen rablás volt, a könyörgő, mert hülyeségeket loptak el. Csak a problémát csinálták vele.
3: Szintén gombosan betörtek egy házba, de ez nagyon régi sztori, én voltam kislány, csak akkor még úgy, mit tudom én, akkor nem voltak olyan gyakoriak a betörések ott a mi környékünkön. És hát tudod, ez a tipikus, tehát az óriási ház, Németországban élnek, néha hazajönnek, aha, de full be van rendezve az egész ház. Tehát hogy az egész életüket arra áldozták, hogy azt a házat rendezgették. És akkor ott voltak a nappaliban valami kerámia szobrok, valami tehenek. De vagy akkor volt többféle verzió.
2: Tehenek.
3: És ez a rokonaim lányának volt az ilyen gyűjteménye, tehát hogy ő ehhez így nagyon ragaszkodott, és bementek a betörők, és mindent elvittek, tehát amit csak mozdítani lehetett, elvitték ezeket a kerámia figurákat is. Most az is olyan fura, hogy most bajlódsz azzal, hogy kerámia figurákat szállítgassod, mit tudom én, na mindegy. És ezeket a rokonokat semmi nem érdekelt. Tehát ők mondták, hogy tőlük aztán tehát tök mindegy, hogy előkerül-e a tévé, meg a bármi, mindegy, de a teheneknek vissza kell jutniuk valahogy. Tehát, hogy egyszerűen megültek. És addig-addig nyaggatták a rendőrséget, és jártak, és ugye hát akkor rögtön feljelentés történt, meg mit tudom én. Mert hogy ugye, amikor kiderült, hogy betörtek a házba, akkor ők hazajöttek Németországból rögtön. És addig-addig, hogy ezt képzeld el, hogy megtalálták az elkövetőt, a rendőrök. Komolyan? Egy csomó mindent ő már eladott, de a tehenek azok meglettek. És igen. Akkor utána azok, igen, igen, és akkor az ilyen nagy sikersztori volt, hogy úristen, az Angi tehenei előkerültek.
2: Na, hát jó van, szuper. Csak előkerültek,
3: igen.
2: A tehenek.
3: Igen, igen.
2: Nem tudjuk, azt még nem tudjuk, hogy ilyenkor különben, amikor elkaptak ki valakit, annak mi a következménye.
3: Fogalmam
2: sincs. Hát, ugye? Jó, van, tudom,
3: mindig változó.
2: Általában nem nagy tehenek.
3: Igen, igen.
2: Nem tudjuk, azt még nem tudjuk, hogy ilyenkor különben, amikor elkaptak ki valakit, annak mi a következménye.
3: Fogalmam sincs,
2: ugye? Jóban tudom,
3: mindig változó.
2: Általában nem nagy valami van.
3: Igen, mert mindig arról jön hír, vagy közlemény, hogy elkaptak valakit,

0: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
1: Milyen autót vegyünk? Újat, vagy pedig használtat? Pár éveset, és akkor valami egyszerűbb márka, vagy sok éveset, és luxi? De hát, hogy ez a nagy kérdés, ez mindig egy érdekes dolog. Nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre különben, hogyha például eljátszunk a gondolattal, hogy mondjuk 18-9 ezer euróért lehet venni egy vadonatúj kis kínai jippet, ami abszolút jó néz ki, és mondjuk nem tudom én 13-4 ezeré pedig 10-11-2 éves német szuper csúcs autókat, akkor hogy melyiket vállalja be az ember, és melyiket veszi meg, ez mindig egy nagy kérdés. Meg az is egy nagy kérdés, hogy ezek az autók hogy fognak viselkedni majd 10 év után, például, hogy egy újat megveszel, egy újabb egyszerű autót. Ez egy tök érdekes dolog, ugyanis az ember eljátszik ezzel a gondolattal, mondjuk, hogy például, mit mondjak, most legyünk reálisak, mondjuk berakod azt, hogy 10 és 16 ezer euró között mi mindent lehet vásárolni, akkor körülbelül azt látod, hogy igazából mindent. Körülbelül mindent, a kérdés csak az, hogy hány éves az a valami. Az is egy érdekes dolog, hogy az összes létező autóban mostanában 180-230 ezer kilométer van. Az összesben. Tök mindegy, hogy
2: felmette 200 fölé? Én 185-nél tartok.
1: Tehát tök mindegy, hogy az az autó 3 éves, vagy pedig 13, ugyanannyi kilométer van benne. Tehát ugyanannyi. Tehát, hogy csak azokat az autókat árulják. Soha nem adják el mostanában, amikor 150 ezer van benne, akkor se adják el, azt már feladják, amikor 280 ezer van benne. De 180 és 230-250 között mindig eladják az autókat. Tehát erre is
2: kell, ez az önnyugtatás az embereknek. Igen, valami nagyon érdekesen működik, de tényleg ez van. Szerintem nagyon ritka az, amikor valaki tudatosan választ magának esetleg egy nagyobb kilométer mennyiségét jegyző autó mellett.
1: Igen.
2: Vagy választanak egy ilyen autót. Na, nem tudtam, hogy kezdtem el a mondatot, azért kicsit furán fejezte be, ne haragudjatok. A lényeg

0: helyzetre térve, tehát, hogy mondjam,
1: csak akkor, bátran, akkor... Zoli, csak bátran. Mi nyomja a lelked? Mondjad.
0: Szóval nagyon öntudatos vásárlónak kell lenned ahhoz, én úgy képzelem el mindig az ilyen embereket, dolog, akinek igen. van egy bizonyos összege, és én nagyon-nagyon tudatosan a piacot nagyon pontosan feltérképezve, úgyhogy közben azért nyilván tudod, értés a témához válasz magának autót. Az átlag vásárló az nem ilyen igazából, és neki kell ez a megnyugtatás, hogy akkor kicsit kevesebb kilométerrel. Egyáltalán nem írom ki magam ebből a körből, én is pontosan ilyen vagyok, hogy így működtem mindig, amikor mondjuk nem tövesedek kocsivásárláson törtem a fejem, ebből? Hogy akkor nem, hanem a kilométer órán mit ír, tudod? És ja, akkor nem tudom, mondjuk ugyanaz a típus, nem tudom, ennyivel többért is írja benne, hogy 260 ezer kilométer, inkább megveszem a, vagy tudod, inkább sokkal vonzóbb a, nem tudom, 1500 euróval olcsóbb, és akkor írja, hogy 180 ezer. Hát szép, fényes, meg nagyon jó fotókat készítettek rólad. Nézd meg, alig van szétnyomva az ülése is, meg mint tudom, bármi cseréhez gyakorlatilag ezekben a kocsikban most már. Úgyhogy nem tudom, érdekes téma ez, mert sokat gondolkodtam én ezen, meg nyilván ugye első körben az ember mindig a pénztárcájával jól rezonáló árkategóriából tud választani. Fene tudja, hogy ki hol húzza meg ezt a mércét. Én egy kicsit ugye elkezdtem érteni azt, hogy miért választják az emberek a német autókat, mert tényleg ad egy olyan plusz valamit, ami nagyon-nagyon élvezhető és nagyon szerethető, és onnantól kezdve sokkal elnézőbb is vagy azzal a kocsival kapcsolatban, míg hogyha ugyanúgy jönnek is a problémák vele egy használt autó esetében, mint egy francia vagy bármilyen más gyártmányú nem német kocsi esetében. Egyszerűen ad valami pluszt, és én most momentán ott tartok, hogyha én esetleg nem tudom cserélni a kocsit, akkor lehet, hogy maradnék egyébként ezen a területen. Attól függetlenül, hogy lehet, hogy sokkal jobban járnék, hogyha egy picit többet gyűjtenék, és vennék egy sokkal-sokkal fiatalabb, esetleg nem német kocsit.
1: Igen, ez egy érdekes dolog, mert írják itt a hallgatók például, hogy Zoli azt írja nekünk, Kázoli, hogy kétszer vettünk eddig teljesen új autót, és mi nem bántuk meg, nekünk ez abszolút bejött. Tihi azt mondja, hogy csak is japán autót kell venni, ugye megvan mindenkinek az elképzelése. Dobárdán, aki rengeteget vezető, azt mondja, hogy az első autómat közel 500 ezer kilométerrel adtam el, és azóta is látom a városban flangálni, tehát hogy mennek igazából, a karban vannak tartva. Aztán Tihi megint írja, hogy én amikor kocsit veszek, akkor nem nagyon nézem a kilométerállást, mert úgyis vissza van hajtva, de a legutóbb a 650 ezer kilométernél azért visszafordultam, mert volt ilyen is. A mostani kocsinkban is 290 ezer van. Igen, ez egy érdekes dolog. Nekem ez egyik ismerősöm, de én is értem ezt a logikát,
0: Robi,
1: amit mondasz.
0: De Robi, te bevallottad az 500 ezret egyébként, mikor adtad el a kocsit, vagy tekertél rajta?
1: Igen, ez egy jó kérdés. Nekem az egy közeli ismerősöm árulta az autóját 300 plusz ezerrel, és akkor nekem is egy olyan volt, hogy fú, mondom, lett kicsit sok, de aztán vannak barátaim, akik benne vannak az autózásban, és mindig mondják, hogy ez akkora hiba, hogy a kilométer órát nézzük állandóan, tényleg az állapotot kell megvenni. Meg nem mindegy, ugye, hogy milyen típusú autót veszünk. Ez, amit írja az egyik hallgatónk, ugye, hogy csak japánt, érdekes, mert azért nem tudom, nekem úgy tűnik, hogy nem rohangál sok. Igen?
0: Nem 500-at írta a kocsiban, maradjunk ennyiben.
1: Azt mondja, visszahajtotta, jó van, oké. Szóval, hogy én úgy
0: a
1: látom,
0: tuti
1: hogy...
0: intervallumra hangoltad te is, hogy abba esett bele.
1: Az, amit én is mondtam az előbb. Szóval a lényeg az, hogy például nem látok nagyon-nagyon-nagyon sok Hondát, pedig a Hondák azok állítólag nagyon jó autók. Mindenki azt mondja, de nem én hajtottam vissza.
0: Nem lehet, hogy az új tulaj. Tudod, így boldogabban csak annyit ír. Ezt igen. is el tudom képzelni igazából.
1: Szóval, ugye a másik, amit mondanak, az mindig az, hogy japán autókkal kapcsolatban, hogy Toyotát veszel, akkor a Toyota az nem fog romlani. Az egy nagyon érdekes dolog. Én most átnéztem a Toyota modelleket, én azt kell mondjam, hogy az a baj, hogy nekem a Toyoták rendkívül nem tetszenek. Az, ami meg tetszik, az meg rendkívül drága. Tehát tetszenek mondjuk az egyik nagy kedvencem, mert ahogy múlik az idén, arra jöttem rá, nem tudom, hogy nálad ez hogy van. Én egyre jobban tetszenek különben azok az autók, amik lassan kezdenek klasszikussá válni.
0: Nekem is, egyértelműen.
1: Amik úgy nagyon beváltak, én nagyon szívesen bevállalnák inkább egy régi autót, amit nagyon sokat, különben pont a Szebivel szoktam beszélgetni, próbálok valahogy, még egyelőre türelmes velem, próbálok vele beszélgetni arra a témára, hogy próbáljam felfogni, hogy olyat lehet-e csinálni, hogy veszünk egy klasszikus autót, és hogy ott fizessük hosszú éveken keresztül. Ő nekem állítja különben, hogy a nagyon-nagyon bevált nagyon bevált modellekre gyártják még majd nagyon sokáig az alkatrészeket, nem lesz vele probléma. Mert például van egy ilyen, hogy nekem például, tudod így, most csak így beszélgetünk, jó, mert tényleg ezek az ilyen, nekem az egyik nagy kedvencem az a 2000-es évek elejéről a Toyota Land Cruiser, az nekem egy, ó, azt nagyon adnám, az nekem fantasztikus. Az rendkívül drága még most is. Tehát a 2000-es évek elejéről egy autó, egy ilyen Land Cruiser még mindig ott van 15 és 20 ezer euró között. Tehát ez ami egészen eszméletlen, hogy mennyire bevált ez az autó. A másik nagy kedvencem, ezt az én közeli barátaim tudják, az a 2000, mikor is gyártott, ez 2005-től 2011-ig azt hiszem, a 7-es BMW, az ma már egy full klasszikusnak számít. És vannak autók egyszerűen, amikor régi autót veszel, akkor ott annyival könnyebb dolgod van, hogyha beszélsz szakértőkkel, akkor egyértelműen kiderül, hogy melyik típuson belül melyik motor vált be. Amikre azt mondják, hogy na, ez mondjuk nagyon sikerült, és van olyan, és amikor azt mondják, hogy ez viszont nagyon nem sikerült. Ezeket mondjuk nem árt tudni. Most írja például Tihi, hogy Zeci Mazdát vegyél. Érdekes nekem ez a Mazda is például állandóan elkerült a figyelmemet. Én valamilyen sose számoltam vele. Nem tudom, hogy miért igazából. Nagyon szépek az autóik az utóbbi időben. Ugye nagyon sok autómárkának megvan a saját színe. Mazda az utóbbi időben jön ez az ő nagyon sötét piros színével, ami szerintem nagyon el van találva. Biztos láttál már ilyet te is a városban.
0: Nagyon jó a színek, persze.
1: Nagyon jó néznek ki, nagyon szépek.
0: Jó stílus érzék.
1: Különben Tihi meg azt mondja, hogy sziasztok, 754.300-al vettem a G-asztrámat, én hajtottam vissza 200.000.
0: Na ugye, megy ez az önmegnyugtatás.
1: 754.000-re, de most ez halál komoly, de durva.
0: Kőkemény. És hát megy, hát igen, látunk ilyen példákat. Valahogy ugye elszaporodnak időről időre egyébként ilyen urbán legendák ezzel az ilyen témákkal kapcsolatban is, és ugye ez az autóknál az a 200.000-es határ, hogy az fölött, az már nagyon necces, hát igazából látjátok, hogy nem, tehát hogy még motoroknál is, ami elvileg, de ott is olyan érdekes, hogy úgy kommunikálják nagyon sokszor, hogy hát az meg pláne nem bír annyit azért lemenni, hát dehogy nem, hogy rendesen karban tartod, meg rendben használod, tehát olyan rendetetésszerűen, akkor nagyon nagy probléma nem fog érni, úgyhogy...
1: Hogyne, Ati azt mondja, hogy nekem Peugeot van, és meg vagyok vele elégedve, 5 éve hajtom, és az is nagyon érdekes, hogy aztán vannak olyan autótípusok, amiket én nem néztem soha. Én észre sem vettem, hogy van például egy kiszúrtam, elég jó néz ki, de én talán egyszer láttam ilyet élőbe. Peugeot 307 vagy 8, valami, én már mondom, hol tart ez már. És láttam ezeket a kombi változatokat, ami úgy tűnik, hogy méretre egész nagy. És ott is pár éves ilyen 14.000 euró, abszolút jól néz ki az autó. Mondjuk én nem tudom, Peugeot sem, nem tudom, franciáktól kicsit félek, nekem az egy, ami nem volt soha. Neked volt, azt tudom. De mondjuk éppen tudom, hogy nem voltál megelégedve vele, de olyan érdekesek ezek az autók, mert ugye mindig azt mondják, hogy nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, nyugodtan írjátok meg. Ugye mindig azt mondják, hogy alapvetően, hogyha ésszel vásárolunk, akkor például a német autók esetében nem állt olyat venni, amiből van sok.
0: Hát mondjuk így
1: biztos,
0: van,
1: hogy,
0: így
1: biztos
0: van,
1: hogy az ilyen golfokkal, vagy a passzatokkal.
0: Legit taktika egyébként.
1: Nálunk azzal nem nagyon hibázol.
0: Ezt mondják a szakértők is, most nem én mondom, ez utak mindegy, abszolút, mert ilyen vagyok a témához.
1: Mert tudjátok, hogy vannak olyan autók, ami nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Például nekem az Alfa Romeo, azok ilyen nagy kedvencem lesznek örökké, nekem egyszer volt, én akkor tényleg épp egy rossz motortípusút vettem, úgyhogy én azért szívtam meg, amúgy nyilván léteznek jó alfák. Szerintem gyönyörűek. Azok nekem. Én annál az autónál éreztem, hogy ad valami pluszt, ami valami olyan feeling, amit a többi nem ad. És például ott van is már az, amit szerintem már ilyen modern klasszikusnak számít, ott van a Brera, nem tudom, ismered-e, az Alfa Romeo Brera, ami egy nagyon különleges autó, és én azt is különben nagyon adnám. Nem tudom, csak én mindig ettől a karbantartástól félek.
0: Tudom ezt, persze,
1: és
0: igen,
1: nem
0: ez
1: azért, nem azért félek elsősorban, hogy mennyibe kerül, hogyha egyszer meg kell csináltatni. Csak lenni az, hogy állandóan nagyon durván kell csináltatni, mert az a szívás. Én estem bele olyan, hogy tudod, nem volt vége, hiába javítod, meg ugyanúgy előjön valami más. Ez a veszélyes. Nyilván tisztában kell lenni azzal is, hogy egy ilyen klasszikusabb autó, modern klasszikust vesz az ember, hogy nyilván ott egyszerűen rá kell szállni a pénzt. Hát azért, de az is hozzátartozik, hogy nem is kerül annyiba különben, mint egy... Vagy hát na, érdekes dolgok ezek. Mindenkinek megvan a saját elképzelése, és ezért érdekes erről beszélgetni, mert ahányan vagyunk, annyiféleképpen gondolkozunk ezekről a dolgokról. Meg az is, hogy Hát meg, hogy az az autó kint állt, bent állt a garázsba, stb. Van egy csomó ember, akinek ez a fétis, hogy bent volt a garázsba. Az egyik ismerősöm, aki autókat árul, azt mondja, hogy egyszer olyan ideges volt már, hogy tényleg így az egyik ember kérdezi, hogy állandó, hogy garázsban volt tárolva? Szóval igen, ez az autó garázsban volt tárolva. Állandóan garázsban volt tárolva? Tudod, és majdnem mondták, hogy igen, ez mikor ment, akkor is ütpakába egy garázs, tehát most rajta volt egy garázs. Ez mindig garázsban, garázs alatt volt, de hát ez eszméletlen tényleg, hogy állandóan.
0: Jó, hát ez fontos szempont. Na hát, tudja, hogy van saját tapasztalat, írjatok nekünk. Igen, a témával kapcsolatban 0-3-6-21-6-0-5.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Hogy milyen a pannon reggeli? Burek?
1: Nem!
0: Rántotta?
1: Nem!
0: Paprikás csirke?
1: Nem!
0: Pálinka?
1: Nem!
2: Megüljük a gyomrod. Móka és Kacagás 4 órában a 91.5-ön. Ágyba visszük a reggelit.
3: A reggeli legjobb pillanataiból.
4: Anett, mit kukáskodsz itt mellettem? Már 5 perce hallgatsz, mi bajod van? Valamit látom, nézel a számítógépen, csodálod
5: igen,
4: magad, ugye?
5: De...
4: Valóban nagyon szép királynő lennék, azt a kutya mindenét.
5: Amúgy igen.
4: Én szeretnék, érted? Már látom, azon gondolkozik, hogy milyen parancsokat adnak ki, és hogy hogyan uralkodna. Milyen? Na, akkor mondd el, ha ezen gondolkozik, hogy milyen
5: királynő
4: lennél.
5: Fantasztikus. Én nem lennék
4: valami. Micsál a nép? Beszélnél a néphez?
5: Persze, hát ott lennék.
4: Miket
5: mondanál? Sokszor. Kicsit kényes is lennék, azért mégiscsak királynő vagyok. Nem. Tehát, hogy így mennék, én mondjuk vadászatokra tuti, hogy mennék. Az ugye? Biztos, hogy vasárnap
4: igen mennék
5: vadászni.
4: Violetta írja, hogy különben róla még mindig a kolbászáros kép a legjobb, ami valaha felkerült.
5: Ez egy círől? Hát igen.
4: Igen.
5: Hát igen.
4: Szóval, mennék vadászatra.
5: Mennék vadászatra,
4: ez még semmi
5: biztos,
4: köze a
5: hogy mennék. Lenne egy kérdezem, csodálatos lovam. Mondom a népet is, majd mindjárt. Hát mondtam, hogy ott lennék közöttük. Igen. Tehát, először, hogy én jóságos először... lennék külön, mert nem lennék ilyen... tehát, ha valaki hülye, akkor az a gonosz lennék. Uh-huh. De egyébként meg nem. Én ilyen jó szívű lennék különben.
4: Mondanák, hogy
5: olyan lennék, mint a Diana a hercegnő.
4: Elpusztult a kecském.
5: Jó, hát ő más korba ért nyilván, nem
4: most
5: a...
4: Most mi lesz a... Na most én ott lennék, én a kis paraszt elmegyek hozzá.
5: Igen, mond.
4: Befogadás, Zvekár, lépjen előre. Jó napot, Anett, királynőm, én nekem elpusztult Géza a kecském, és most nem tud a család mit tenni. Segítsen rajtam.
5: Hát adnék, biztos, hogy vennék neked kecskét.
4: Az játsszuk el, mit mondanál?
5: Mondanám, hogy ne sírzvek.
4: Nem tudod beleképzelni magad a szituációba?
5: Hát ezt mondanám.
4: Hát itt állok előtted, a kis paraszt játszom.
5: Jó, kiadnám az utasítást valamelyik emberemnek, hogy menjen el a piacra, vagy a vásárba, vegyen neked 5 kecskét.
4: Ötöd?
5: Meg
4: hát
5: mit szeretnél még?
4: Volt.
5: Mindegy, de lesz most 5-öd, mit szeretnél még?
4: Lovat.
5: Aztán elmennék, beszélgetnék a feleséged, de hogy rendes ember vagy. Ennyi, kapná egy lovat is, ennyi. Most ha nekem lenne egy rakáspénzem, jó, hogy kapna a nép.
4: Na,
5: jó, hogy kapna.
4: Elherdálnád te gyorsan ezt a vagyont azért.
5: Hát, de vissza is jönne. Ami az ilyen harcoknál, meg ilyesmiben, ott meg ilyen keménykezű lennék. Lenne egy nagyon jó seregem. Uh-huh. Hú, de jó lenne. Azért nem lenne ez olyan rossz.
4: A pannomból ki lenne az, aki vezetné a seregedet?
5: A pannomból?
4: Uh-huh. Ki az, aki szerint alkalmas arra, hogy vezesse a seregedet?
5: Én vezetném a seregedet.
4: Hát, de vezetni? Hát igen, azért, de királynő. Hát a királynők
5: hát
4: nem mennek harcba.
5: Húha. Pannonból.
4: A Loboda Árpi.
5: Nem.
4: Nem? Mm-mm. Olyat, akit a hallgatók is ismernek.
5: Grimber.
4: Hát ők
5: nem, őt nem ismerik
4: a,
5: technikus.
4: Nem ismerik hallgató,
5: hát most jó már ilyen kritériumok,
4: hát
5: akit hát a hallgatók ismernek,
4: hát
5: és pannonos férfi, aki az én seregemet vezetnél, nincs olyan.
4: Sánta se alkalmas erre.
5: Jaj, hát de, hogy ő a seregemet vezessen. Nem. De, ugye nem akarom én, hogy kinyírják. Hát ugyan már, mi majd a Sántát elküldöm a csatába, nem hülyéskedj. Nem.
4: Igen.
5: Ő ott lenne is.
4: Azt mondja, Tihi, Anett a királynő utána meg megadóztatná az Ecit az 5 kecskével itt a haszon.
5: Igen. Jaj, de szép lett a Sánta is a képen, a király. Hát ez nagyon jó. Na,
4: ilyen kép hol van?
5: Hát igen, hát ő lenne a király. Hát ha én vagyok a királynő, ő lenne a király. Ő nem menne, de olyan király lenne, hogy ő nem menne harcba.
4: Hát a királynak vezetnie kell a seregét,
5: akkor
4: basszus.
5: Elvezeti őket addig, amíg nem mennek a csatamezőre, aztán még mondom neki, hogy na gyere
4: hát
5: haza.
4: Gyönyörű példát mutatnátok a népnek.
5: Én már nem akarom, hogy harcoljon, de ő harcolna különben szerintem. Ő éli ezt. Most hát jó, éli úgy, hogy nézzünk valami sorozatot, és akkor ott úgy beleéli magát.
4: Mi nézitek a tévét, azt üvöltözik, miközben megy a harc.
5: Hát nem, hanem úgy éli ezeket a harcos jeleneteket nyilván, de most az életben nem biztos, hogy annyira élni. Hát nem tudom, ki pannonból nem tudok olyan férfit, aki így vezetné
4: Dávid!
5: A sereget, aki egy ilyen... Nem.
4: Nézd meg a Dávidot! Vagy a Viktort!
5: Dehogy nem! Nem, ide valami elmebeteg kell egyébként. Tehát, valami érted. Tehát, így, most aki egy hadsereget vezet.
4: Hát de mi lenne a Dávid nálad az udvarban?
5: nem tudom, vagy a palotában. Olyan szomorúan nézem, hogy ott levő is ott lenne a hangtechnikus, így szólna a kastélyban a zene mindig.
4: Nincs hangtechnika a kastélyban.
5: Tudom. Hát, de nálam lenne.
4: Igen?
5: Nálam lenne.
4: Na a DJ. Igen. Nyomnál igen. Neked a zene. Hát,
5: és a panonos riporterek meg lennének az ilyen hírmondók, tehát ők így mennének, és akkor így mondanak a híreket. Hát így el tudom képzelni, például a Brasnyó, vagy az Agárdi, ők ilyen értelmiségiek lennének, ők ott írnák a kódexekbe a dolgokat, másolnák át, fordításokat végeznének. Az hozzájuk illene különben.
4: Szóval hallgatók, megnézik a Brasnyó királynak, te meg lefogozod őt,
5: ilyen szellemi munkát végeznének. Úgy, hogy ők nem az alkalmazottaim lennének, hanem ők úgy ott lennének körülöttem. Uh-huh. Hát, hogy veled mit csinálok, az még nem tudom.
4: Most a te öt kecskét.
5: Adtam kecskét, igen. Kecskét ennyi. Azt kapsz. Igen.
4: Öt kecskét, meg egy lovat, azt mondtad. Igen. Az jár.
5: Jó.
4: Nekem az elég, én nem vagyok egy ilyen nagyra törő, mint ahogy ti ezt képzelitek itt, érted. Az középkorban.
5: Jönne majd, az jönne a nyakamra minden héten, ez kér, az kér.
4: Ja, az lehet, hogy rákat adnék, igen. Lehet, hogy rákat adnék egy idő után. Igen. Aztán menne a történet. Hát de most mi? Hát
5: nem
4: most
5: lenne
4: a...
5: ez olyan rossz amúgy.
4: Hát annyira jó
5: lenne. Én nagyon jó királynő lennék különben. Ezért mondtam mindig lennél. Nekem, hogy hívják, meg kéne lenni, amikor a gomboson ilyen...
4: Polgármesternek?
5: Királynőnek.
4: Annett nem polgármester szeretne lenni, mert többször mondta, hogy ő inkább azt csinálná, hogy... Ő gombos tulajdonosa szeretne lenni.
5: Amúgy igen.
4: Amúgy igen, az igen. Teljesen más.
5: Egyébként igen, ezt még soha nem fogalmaztam így meg, de azt szeretnék lenni gombos tulajdonosa, de nem olyan, hogy most magamnak akarom, hanem ott is olyan, tudod, ilyen, minden ilyen szuper lenne.
4: Igen, hát ez egyik Attila írtek ők, hogy Glimber, ő tudja ki az a Glimber Attila nálunk, és hát ő is Attila, mind az emberek fele igen. Attila. Glimber megfelelne, nem ejtere túszokat.
5: Mindenkit eltaposna.
4: Mindenki elpusztulna. Ez így néz neki. Ez
5: így néz neki. Hogy leugrana a ló hátról, és akkor egy gyalog így menne, és mindenkit eltaposna.
4: De szerintem rosszul, ne haragudj, de azt kell, nagyon rosszul használtad ezt ki. Tehát a Brasnyó Zolit betetted iratokat másolni, én lennék a király, tudod, ki lenne a Brasnyó? A stratégám. Uh-huh. Erről abszolút
5: de most én ezt nem mondtam, hogy ő
4: full erőbe menni előre. Tehát küldenéd a sátát, amíg nincs baj, aztán visszahúzod szegény emberek, meg azt mondja, hogy kivel kell harcolni.
5: De tudni fogják. Hát majd lesz, nem a pannonosok közül fogok választani. Hát innen
4: más.
5: Nem fogok választani. De lesz más.
4: Honnan? Mi beházasodsz valami stratégával?
5: Csak pannonosok éltek a középkorban.
4: Az én fejemben a várban, igen?
5: Nem.
4: Senki
5: nem.
4: Más? Senki más? Abból gazdálkodunk, ami van?
5: Akkor nem. Tehát én egyébként erre a technikusunkra, a Glimberre bíznám ezt is, hogy a stratégiát kidolgozza. Ő eléggé ilyen.
4: Bevennétek a gyönyörű kastélyt, azt mondja, Glimber visszajönne.
5: Várj, szegény Glimber, meg tudja, hogy róla beszéltünk, szerintem soha többen nem minket. Szól hozzánk.
4: Ládzsáti lerakja, királynőm, bevettük a várat. Jaj, de jó, akkor a várba majd költözzön be. Ja, vár már nincs. Pedig mondtam már megint tökötet. Leromboltad
5: nem,
4: a várat?
5: Nem, ő jó lenne.
4: Leromboltad a várat? Ha ilyen agresszív lenne, mindent. A várat is lerombolnád, nem maradna semmi ott.
5: De az maradna. De ilyen agresszív lenne, igen, az kell.
4: Na jó, hát ilyen. Na hát így lehet.
5: Igen,
4: járnak
5: az agytekervényei.
4: Így élnénk mi a középkorban.
5: Igen. Hú, most ez izgik, gondolkozok különben.
4: Na, de ez
5: akkor a pénzügy, ők lennének a kincstárnokaim, a pénzügyesek?
4: Uh-huh. Hát ja, amúgy igen.
5: Igen?
4: Persze.
5: Jó. Krizsán Anita. Lenne ám vagyonom. De jó lenne.
4: Hát kell is ilyen költési hajlamok mellett.
5: Na ő biztos, hogy ott lenne mellettem.
4: Amilyen költési hajlamait vannak, kell is egy jó
5: nem,
4: kincstáros.
5: Költési, adakozási hajlamaim.
4: Ja, adakozási
5: hajlamai. Költenék is, de adakoznék is azért ahhoz megfelelő
4: menni
5: mértékbe.
4: Menni vadászni a lovaddal.
5: Mennék. Jó de amit lelövök, azt odaadnám a szegényeknek, hogy megegyék. Na, mit szólsz ez?
4: Jó van, elmegy.
5: Ugye?
4: Elmegy. Nem menne olyan szörnyű. Kivégzések?
5: Hát, azért előfordulhatna.
4: Jó, na, hölgyem
5: is. Ha valaki...
4: Hölgyem is uraim.
5: De nagyon durva. Egyébként ez tök durva.
4: Na mondj, mi a durva?
5: Mert hogy például...
4: Igen.
5: Mondjuk nálunk, tehát ha magyar törét nézzük, akkor ott a Szent László volt az, a László király, aki már úgy modernizálta a törvényeket, tehát hogy ő már olyan laza volt, de előtte például az volt, hogy ha mondjuk valaki egy tyúk értékénél nagyobb dolgot lopott el, akkor vagy megvakították, vagy megölték.
6: Mondjuk az durva.
5: Úgyhogy az durva, neked, de hogy... így volt rend egyébként. Tehát hogyha látnám, hogy kezd elszabadulni a pokol, akkor büntetnék, mint az állat.
6: Írja különben, hogy annál csak különben szólok, hogy ez így elfogyna a vagyon gyorsan, adózni kell, adót kell behajtani, és...
5: De lenne adózás. Persze.
6: Azért az
5: hát adóznának, de adóznának a gazdagok, tehát hogy attól függne az adózás, hogy ki milyen kategóriába tartozik anyagilag. Tehát most az ECI, akinek elpusztult az egy kecskéje, az nem fog annyi adót fizetni, mint valami nagy fölbirtokos.
6: A
5: fölbirtokosok, azok perkálják nekem a
6: mint a
5: pénzt.
6: Viktor meg a Dávidnak, akinek van egy-egy valami kis kastély, és akkor ott
5: hát igen.
6: Uralkodnak ott nekem.
5: Aki meg szegény, az meg mondjuk én a szegények
6: ne Dávid, adót fogsz fizetni. Adót.
5: Azt meg lenne határozó.
6: Fel fog lázadni ellened.
5: Meg lenne határozó, hogy mekkora földterület, meg hány állat után kezdődik az adózás. Ha nagyon szegények, nem adóznának.
6: Milyen szörnyű képet küldtek róla, én mint kincstárnak szörny. Hogy
5: az Bekál nem lesz nálam kincstárnak, az olyan biztos, hogy...
6: Pedig mennyi kávégép lenne a kastélyban.
5: Anyám, hát akkor szerintem egy hét után elfogyna az összes vagyonom. Biztos Isten. Érdekesen nézel ki.
6: Nagyon rondán nézek ki.
5: Na, ez, hallod, előbb tennék be kincstárnoknak egy random bárkit, aki most kimegyek ide Strossmayer utcára, és leszólítok, mint a szekánt.
6: És nem hibáztatlak ezért. Ezért aztán tényleg nem tudlak hibáztatni. Isten.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: lustaságok!
1: Pannó reggeli 91.5.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Jártál te néptáncra?
3: Jaj, tényleg. Na, arra jártam. Jön, nézzük, teljesen később. 9
2: Látod?
3: Évig, igen.
2: 9 évig?
3: 9 évig.
2: Az volt gombosan?
3: Ne hülyeskedj, tehát fölléptünk a Szigeten.
2: A Sziget Fesztiválon?
3: A Sziget Fesztiválon. Most ezt képzeld el, ilyet. Én azt mondta, 8-os voltam. Vagyis hát 8-dik, vagy csak most nem tudom, hogy 8-at fejeztem, vagy 8-dik előtti nyáron. Igen. Lehet, hogy 8-at fejeztem. És meghívtak bennünket a Sziget Fesztiválra.
2: Őrület, a gombosi lányokat?
3: Hát meg a fiúkat. Aha. És mentünk busszal, és anyukám is eljött, meg hát anyukám. Más, jöttek szülők, már eleve ugye kell segíteni, fölöltözni, tehát egyedül ja, nem igen. tudott fölhúzni a viseletet, és jó. Akkor ott voltunk, nem tudom, 2 napot a Szigeten? Aha. Vagy valami ilyesmi, és emlékszem, hogy mentünk anyukám a Kispál koncertre, akkor ő aztán eltűnt, utána nem is találkoztam,
2: anyukám
3: elő meg minden felé.
2: Partizni.
3: Én meg akkor volt ez a vagy csak voltam apokaliptikán, arra emlékszem, egy kis pici kis, kislány voltam, őrüle. És akkor így eldöntöttem, hogy én el fogok menni apokaliptikára, és bementem, vagy hát elmentem ahhoz a stagehez, ahol az ő koncertjük aha, volt, és aha, akkor tudod, így turakodtam előre, és ahova néztem, mindenhol ilyen nagyon ronda, fekete ruhás, fekete bakancsos férfiak dobálták a hajukat, és annyira féltem.
2: Igen.
3: Igen. De jó volt, a koncert az nagyon jó volt, meg el is tudom, igen. Hogy mikre mentem
2: ott
3: össze-vissza.
2: Azt jöttem, hogy mit táncoltatok, emlékszel-e?
3: Hát ez gombosít. Mi mindig gombosít táncoltunk, és igazából ugyanazt táncolják már szerintem 50 éve.
2: Aha.
3: Úgyhogy, hát én azt sajnáltam egyébként, hogy nem volt úgy, mint mondjuk egy ilyen szabadkai táncsoportnál, mondjuk, hogy megvan, most nem tudom, én a mezőségi, vagy nem tudom, most én igazából annyira ehhez nem is értek,
2: aha.
3: Hogy milyen lépéseket tanulnak, de hát mi ezt a hagyományos gombosi variációkat, vannak ezek a gombosi dalok, tehát hogy azokat is énekeltük, meg ilyesmi, úgyhogy...
2: Őrület. És akkor ez mennyi időt kellett nektek csinálni? Egy 15-20 perc, 30, vagy van csak ilyen rövid, vagy mi? Hogy nézett ez ki? Emlékszel-e? Tudom, hogy régen volt, de...
3: Maguk a fellépések milyen hosszúak voltak?
2: Igen. Tehát mondjuk ilyen Szigetre mekkora programot vittetek el?
3: Jó, ja, hát ott volt ott a hosszabbat, tehát hogy ott volt külön, tehát volt olyan, amik lányok, fiúk, akkor csak lányok, csak fiúk, tehát aha. Hogy ott volt hosszabb volt, de hát meg jártunk, tudod, a szokásos gyöngyös bokréta, mindenféle szemlékre.
2: Én ezt nem is tudtam rólad.
3: Úgyhogy persze, szóval nekem megvan a viselete, van ilyen kicsi viseletem is, ami jó, 4 évesre igen. Való, akkor van ilyen 10 évesre való.
2: Aha.
3: De ott is van, ott van ez a hétköznapi viselet, meg van az ünnepi, meg felnőtt ünnepi viseletem.
2: Na hát például a dobárdal, amit nem tudom elképzelni.
3: Az volt most a húgomon, amikor férhez ment, és volt a forgatás, tényleg? Akkor az én népviseletemben volt, igen.
2: Na az durva, különben például a dobárdal, Robi, nem tudom elképzelni, mondjuk, hogy néptáncolna, pedig úgy...
3: Én el tudom képzelni, hogy kis néptáncos feje van.
2: Úgy csapdosna a csiz. Amúgy különben, igen, most hogy elképzelem, amúgy végül is, de el tudom képzelni. Igen. Hogy úgy táncolna, hogy csapdosná ugye
3: a... Kiszállna a taxiból, igen. Ledobná a kalapját.
2: Ott lenne az a bőrcsizma.
3: Körbe táncolná.
2: És menne a buli.
3: Írják, hogy a gombosi viselet gyönyörű. Hát a gombosi viselet az nagyon-nagyon csodálatos egyébként. Tényleg nagyon szép.
2: Azt mondja a dobárdal, hogy biztos. De, hát van neked egy rokorod az Albert, ő is írt ma már reggel. Ő nem néptáncol? Csodálkozik rajta, hogy neki ez kimaradt volna. Sok mindenki néptáncolt azért itt a környezetünkben.
3: Én azt hiszem, hogy a Sánta is néptáncolt, nem? Vagy...
2: Sánta? Azt mondja, hogy a Dobárdal, Robi, hogy az
3: valaki
2: Albert,
3: még
2: igen.
3: Néptáncolt. Vagy... Ja, vagy nem, most keverem, lehet, hogy egy másik munkatársam, akiről nem tudnám elképzelni.
2: Én tudom azt, nekünk volt egy régi munkatársunk, én a mai napig dolgozok vele, időnként, évente pár projekten, és ő a Guci. Őt ismered?
3: Persze.
2: Őt megvan. Őről a derült, hogy néptáncol. És mondjuk őről sosem tudtam volna elképzelni.
3: Még mindig?
2: Nem, most már nem. De hogy ja, valamikor néptáncolt. Ő is néptáncolt. Mm. Meg én nem tudom, hogy nem volt ilyen valami. Dávid, te vagy a Viktor, valamelyikőtök nem néptáncolt? Valamelyikőtök? Nem néptáncolt? Dávid úgy néz rám, hogy ki is van kapcsolva a hang.
3: Azért, mert nem figyelt a műsorra, hanem beszélgetett, és nem tudja, hogy miről beszélünk. Hogy
2: néptánc, te néptáncoltál, vagy a Viktor, vagy egyikőtök se? Látom, azt mondja, biztos nem. De a Dávid húga néptáncol, azt mondja. Vagy néptánc.
3: Sokan, tehát ez a néptáncnál azért úgy előbb-utóbb mindenki kikötött. Sóti, te néptáncoltál?
2: Sóti néptáncot biztos. Nem, mindegy, nem figyelnek. Szerintem ki van kapcsolva a hang, itt beszélgetnek.
3: Ó, itt van, már küldi nekünk a zenét.
2: Vagy igen? Megy, ott, megy a zene?
3: Robi írja, Dobádán Robi, hogy egy kis ideig. Meg azt írja, hogy Albert járt férfi balettra is. És jártam Obiba balettra, és képzeld, hogy férfi balettanárom volt, úgy hívták, hogy Sanyi. És végtelenül el voltam ájulva a Sanyitól. Hat a éves Sanyi? Voltam, és igen, és anyukámnak mindig emlegettem, hogy a Sanyi,
2: megyek
3: órára a Sanyihoz. Hát ha, most el tudod képzelni, milyen nagy balettozás.
2: Hát most képzeld el. Mit balettoztáltál a Sanyiba? Ja, hat éves. Na, itt van Albert ír, elkapta a gépszét. Figyeld, azt mondja, képzeld, de nem. Egyszer vitt el enyém. Ja nem, anyám, azt mondja. 4 évesen. Valamiért akkor nem tetszett a néptánc, de egyébként versenytáncoltam. Ezt már vártam, hogy Albert mit dobja be.
3: Látom, igen, olyan egyenes tartás.
2: Igen, Albert egyenes tartás, el tudom kézni a tapadós tadrág, hogy rázogatja a kis vállait, úgy. Rázogatja a kis vállait, olyan egyenes tartás, úgy néz úgy mindenkire.
3: Dobbant egyet a
2: lábába. Rózsa van a szájába, és a kis vállai úgy. Haláli, azt mondja, de egyébként versenytáztam sok évig. Viszont nagyon szerettem a névtáncot. Lagzikban ide, ahogy tudok, de táncolok. Nem balett, ittam. Hogy? Miket itt? Balett!
3: Nem balettoztam, csak kijavítottam.
2: Ja, biztos, nem. Ja, igen, igen.
3: Nem balettoztam.
2: Nem balettoztam. Azt mondja, vezetek, és a Robi pedig hazudik. Azt
3: Robi megírja, hogy tiltsátok le, please.
2: Halál, imádom, amikor a rokonság itt cseszi egymást a rádióban.
3: A versenytánszál mindig az jelenti a nagy problémát, most nem tudom, Albert, neked erről mi a véleményed, hogy milyenek a tapasztalatai, de
2: hogy nővel táncol?
3: Több ismerősem azért hagyta abba, mert hogy nagyon-nagyon sokba kerülnek a kosztümök. Tehát,
2: Albert,
3: hogy minden versenyre...
2: Van egy ilyen kártya, csak lehúz egy...
3: Igen, így a versenyre kellett egy új ruha, és az Albert vett 6-ot.
2: Minimum. Tehát így mondta, hogy tudod, mindenki palaszkodta, Albert olyan nagy szemekkel elment, megnézed, mennyi? Csak ennyi?
3: Hagyhat. Igen.
2: Süti hátrafut, kinek köl még ruha? Tehát ez így a szép, úgyhogy az abszolút rendben van. Azt, hogy a különben amúgy, hogy hát eléggé lehúzás ez a verseny. Tánc, így anyagilag, de hát mindig is az volt, azt mondja, úgyhogy ez egy ilyen dolog. Hát nem tudom, azért vannak ott tényleg ilyen ruhák.
3: Hát kell, persze, meg mondjuk igazából, ha megnézed, a népviseletnél is ugyanez van, tehát hogy ott mindig kell találni valakit, aki azt ki tudja mosni, ki tudja keményíteni, ki tudja vasalni, és most már Gomboson sajnos nincs olyan néni, aki ezt meg tudja csinálni.
2: Tényleg kádba keményítik? Vagy nem?
3: Hát ott is keményíthetik. Ugye? Hát nyilván ott a legegyszerűbb, odafér bele.
2: Haláli. Azt mondja Oszi, Aretta, Zeci, képzelnéd el, azt nem mondod neki.
3: Hogy írtok ma?
2: De össze-vissza. Anett, így olvasom, ahogy írtátok. Anett, a Zeci, képzelnéd el, azt nem mondod neki. Te meg aztán értelmezd az üzeneteket.
3: Itt már mindenki.
2: Te meg értelmezd az üzeneteket. Hát igen. Azt mondja nekünk Albert, hogy amúgy a Robi járt énekelni.
3: Itt most én nem tudom, Oszival különben mi van. Most elkezdtem visszaolvasni a mai üzeneteit, de mindegyiket így írta. Zeci, jobban szereted az ülősportot, a motorozást, te egy legenda vagy.
2: Igen, egész nap.
3: De az, hogy ja, hogy úgy Anettnek van műhelyes naptárja, Zeci, ez igaz. Milyen mondatok ezek?
2: Van tényleg. Erre Tihi beírja a semmi közepébe, liszttel keményít. Meg vagytok be őrülve. Mi történik?
3: Nagyon jó.
2: Közben Dobáda Robi is ír már. Remélem, ő is vezet. Miket énekeltél, Dobár? Ilyen biztos ilyen valami... Milyen ilyen menő... Hogy hívják ezeket? Tájegységek vannak. Valami nagyon jó tájegység. Valamilyen, nem tudom én, ahol ilyen jókat lehet énekelni. Biztos dob. De nem tudom elképzelni, vagy el tudom képzelni. Azt mondja, a Rammstein kórusban voltam. Jó van, persze. Amúgy tényleg én voltam ilyen kórusban különben. Valamikor. Tihi, azt mondja, a kijavító program. Igen, amióta kijavító programok vannak a telefonokon, azóta össze-vissza írnak az emberek. Én is.
3: A kijavító program, ez fantasztikus, különben néha olyan üzeneteket kapok. Én kikapcsoltam a telefonomon, de mondjuk a Merse nevet, az, hogy Merse, ír nekem Merse, valaki mi? Mondjuk a Merse, nem, hanem átjavítja arra, hogy Mérési.
2: Mérési.
3: És akkor így írják mondjuk, hogy Mercer, meddig van suliban? Mérési, meddig van suliban? Hihetetlen.
2: Hát nekem van olyan, múltkor Krisztofferrel, kollégámmal írok, és minden egyes mondatomba belejavít, érted? És egy idő után megkérdezi, azt mondja, amúgy részeg vagy? Nem vagyok részeg, a telefon, a rohadt telefon. Ja, Istenem, hát ezek ilyen dolgok, de tényleg, amióta ez van, és hihetetlen.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs

0: 91,5 MHz. Pannon reggeli.
1: 91,5 MHz.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Brasnyom elmondta, hogy nem egy gasztro tündér.
4: Nem, de hát most kiderül, hogy te mennyire vagy az, mert most ikonikus ételek receptjeit fogjuk kutatni.
3: Bizony.
4: És nem akármilyen ételekről, tehát olyan ételekről beszélgettünk most a következő percekben, amelyeknek a nevét sem tudjuk valószínűleg helyesen kimondani.
3: Reméljük, hogy nem, de rendszer nem dobálja össze, viszont sorban megy nálad is, meg nálad is. Meglátjuk. Nálam az első az a carbonara.
4: A vak is azt mondta, várj, indítás. Az első carbonara, igen. Igen.
3: Mi nem kell Istennek a carbonarába? Szalonna, tojás, tejszín vagy kemény sajt? Vár, ezt tudom, mert ettem százszor. Kemény sajt, hát az a tetejére megy, tojás...
4: De nem mozzarella megy a tetejére?
3: Ennél nem, nem.
4: Nem mozzarella, hanem...
3: Mozzarella de bufala, erre gondolsz? Nem.
4: Azért, pont erre gondoltam.
3: Azért, mert olaszok ezt teszik, a bivaj, tudod, állok a bivaj teljes dolgok mennek.
4: Bifala. Bufala. Na mi nem megy a karbonára? Szalonna megy rá, nem?
3: Szalonna meg a tojás, és ez a kettő.
4: Tejszín is megy. Tejszín nem megy a karbonára.
3: Gyanús, hogy nem, mert a karbonára, tudod, az alapvetően a szegényeknek egy egyszerű megoldás volt. Csak közben divat lett. Az eredetiben
4: hát, egy igazi gasztro szakértővel van dolgom.
3: Hát most karbonárából.
4: Na nézzük meg, nyomjuk meg a tejszín.
3: És nem mondja meg a választ?
4: Nem mondja meg a választ, majd a végén derül. Tejszín, nyomjuk meg? Nem nyomjuk. Kell a karbonárába tejszín.
3: Szerintem igen. Nem megy.
4: Nyomjuk meg.
3: Dobáld a Robi, hogy tejszín nem megy.
4: Ha Robi ezt mondja, akkor jó. Nézzük. Caprese. Caprese, na mi nem megy
3: a caprese? Mi nem kell a caprese?
4: Mozzarella, paradicsom, olívaolaj, balzsamecet.
3: Könnyebb lenne, tudnám, hogy mi az a caprese.
4: Ugye? Na, hát ezt mondom, hogy itt egy csomónak még a nevét sem tudjuk kiejteni.
3: De hát, hogy a mozzarella, paradicsom...
4: Beírjam a Google-ba, hogy mi az a caprese. Csak annyit megnézem, hogy mi az a caprese.
3: Hát nézzük, hogy kinézett.
4: Ez egy saláta. Capri szigetéről származik. Na, ennyit néztem.
3: Hát most az saláta. Nehéz, mert balzsamecetet teszünk salátába, de olívaolajat is. Nézzük, hogy kinézett.
4: Ez egy saláta. Capri szigetéről származik. Na, ennyit néztem.
3: Hát most az saláta. Nehéz, mert balzsamecetet teszünk salátába, de olívaolajat is. Olaszosan kell gondolkozni. Szerintem olívaolaj.

0: Nagyon jó,
1: nagyon egy, várj, mindjárt, de nekem C vagy D vágó.
0: Oliva vagy a balzsamecet, melyiket nem teszik?
1: De mivel salátára van szó, most akkor kiveszem az olívaolajat.
0: Jó, tegyük rá, akkor nyomjuk meg az olívaolajat. Következik. Tovább.
2: Jaj, mi nem kell az aglio e olio-ba? Aglio e olio. Na, mennyire fogunk tippelni itt, vágó úr?
1: Én csak azt a videót tudom, amiben mindig azt mondja a francia sírf, hogy de ognyó. Az olio.
0: Istenem, azért lenne ismerős, hogy most itt felhit, el tudnék hívni, de...
1: Tészta étel, annyi az nyilván.
0: Jó, aglio e olio. Sajt, fokhagyma, olaj vagy chili paprika nem megy bele.
1: Olaszok szerinted nem csiliznek.
0: Hát szerintem sem. Megjelöljük azt nem, ilyen
1: igen,
0: alapon?
1: Csak próbálom, elklikkeltem, és nem tudom, hogy hol van. Itt van. Chili paprika, ugye nem tudom, olaszok nem soha nem láttam chili. Láttam.
0: Lehet, hogy van. Ne, szerintem nem. Az a mexikói konyhára
1: jellemző. Sajt, fokhagyma, olaj, igen.
0: Menjük, nyomjuk chilit?
1: Igen.
0: Jó, nyomjunk egy chilit.
1: Mi nem kell a bolognézébe? Na jó, ezt ismerjük.
0: Mi nem kell a bolognézébe? Darált. Na, szóval darált sertéshús.
1: De hülye vagy.
0: Pancetta. Jó, pincet. Mi olyan mondtam pincet? Darált borjúhús, vagy darált marhahús? Mi nem kell a bolognézébe?
1: Az a baj, hogy zavarban vagyok, hogy mi az a pancetta.
0: Én azt tudom, mi.
1: Jaj, vagyis, az vagyis... nem az a spéci, ilyen nagyon vékonyra vágott. Mi nem kell? Várj, de mi nem kell?
0: Lehet itt többet is? A pancetta az egy fajta szalonnal, az valami szalon, mert lehet venni ilyet a Lidinél is.
1: Várj, mi nem kell a bolognézébe?
0: Tehát darált sertéshús, darált borjúhús, darált marhahús, vagy pancetta?
1: Én pancettában nem vagyok biztos.
0: Szerintem se a pancsett.
1: Hát de csak darált húsból van.
0: Szerintem hát darált hús az kell. Igazi bolognéző, azt tudom, hogy többfajta darált húsból készül, hát most akkor pancsettát dobjuk ki ebből.
1: Szerintem igen, így a logikus.
0: Equitumbor.
1: Mi nem kell a chili con carne-ba? Ez vekán specialitása.
0: Na nézzük!
1: Daddy-e tud főzni.
0: Daddy a chili con carne. Na figyelj.
1: Chili paprika kell. Marhahús kell. Hagyma és fokhagyma kell. Bab kell. Ti hülyék. Milyen csinikon
0: valami kell? Csak nem kell. Valami csak kidobhatsz, nem? Dob ki valamit.
1: Hát de várjál, hagymát teszel az aljára, vagy ez vajdasági csinikon kell? Nem
0: szerintem igen.
1: Elmondom én, hogy csinál. Hagyma megy az aljára, utána rámegy a marrahús, utána rámegy a hogy hívják?
0: Bab? Vagy a chili paprika?
1: A bab, a kukorica, meg a szósz.
0: Na hát akkor valami nem kell.
1: Hát de várjál, bab van benne eleve van, bab az
0: van,
1: alap.
0: Van, igen.
1: Chili paprika muszáj, van benne. Hát erős.
0: Ezt a kettőt, ezt kiválasztottuk.
1: Marhahús.
0: Marhahús. Hát valamilyen hús kell bele.
1: Ja, nem? Létezik, hogy... De nem. Én ettem ezt sokfelé, mindig darált hús van benne. Létezik, hogy nem megy bele hagyma.
0: Hát lehet, hogy létezik, bele. Lehet, hogy a hagymát tudja helyettesíteni a chili paprika.
1: Mert nézd, mert úgyis, ezt úgyis lehetne...
0: Nem ugye, tudom miért, a logika, hát itt biztos van valami gasztrologika ebben.
1: Nézd, bab van, tuti, ettem egy csomó helyen. Ráadásul bab, marhahús, chili paprika. Hát, de én nem tudom, hogy lehet egy húst megcsinálni, úgyhogy hagyma és fokhagyma nincs benne, de...
0: Jelöljük meg
1: vagy azt. Hibás ez az egész.
0: Hát ez a végén kiderül.
1: Erre vissza fogunk térni.
0: Jó, jelöljük meg akkor a hagymát és a fokhagymát. Na. Menjünk tovább.
1: Mi nem kell a Cézár salátába?
0: Római saláta. Kruton, parmezán, csirkehús. Csirkehús van benne. Cézár salátában az arról híres, hogy van benne hús. Csirkehús.
1: Parmezán van.
0: Parmezán van. Kruton is szokott lenni.
1: Mi az a kruton?
0: Hát azok a kis kenyérkockácskák, nem? Vagy ezek a kis golyóbisok.
1: Igen.
0: Tudod, amiket beletesznek mondjuk aha.
1: És a római saláta? Római saláta. Cézár salátába.
0: Római saláta, Cézár salátába. Én azt jelölném meg. Én
1: nem... Szerintem is, mert az a...
0: Hát... Ez ilyen kenyérmorzsa az a kruton. Tehát, hogy azt szokták, tudod így a...
1: Igen, szoktak rá, vagy mellé, ugye?
0: Különféle nevesekbe is
1: római
0: tenni.
1: Római saláta az valamilyen fajta saláta, biztos.
0: Tehát, hogy az minek kéne a Cézár salátára?
1: Nem tudom én. Mert egyszer próbáltam én ezt tanulni, rosszul jegyeztem meg, de azért, mert vannak ezek a spéci saláták, amiket különben nálunk is lehet kapni különben a piacon. Valami rosszó az egyik, az a lila.
0: Igen.
1: Meg van a bianca. Az meg a
0: fehér.
1: Nem, a fehér, ugye? Valami trükkök vannak. Nekem várjál valami Lolo Rosso jut az eszembe.
0: Lolo Brigida.
1: De az biztos, hogy nem így mondják. Tuti. De, léd, a Lolo, léd, jó mondtam.
0: Lolo Rosso.
1: A Lolo Rosso. Igen, az bizony ez a család.

0: Na végül,
1: jó, hát akkor nézd, akkor nem, nem tudom. Római saláta? Mit jelölünk meg?
0: Ha római saláta, ájd. Majd megnézzük, utána ki fogjuk ezt elemezni. Mert...
1: Megyünk tovább.
0: Mi nem kell a tiramisszóba. Én csináltam élő műsorba tiramisszó.
1: Na hát akkor itt van.
0: A Francescóval.
1: Baba piskóta kell.
0: Kell.
1: Mascarpone az az alap. Tehát az biztos, hogy kell.
0: Tejszín nem kell.
1: Tejszín nem kell, meg kávé. Tejszín vagy kávé. Kávé is kell benne. Kell
0: mert a babapiskótát belemártod a kávéba, csak pár másodpercereig, mert tejszín. Nem szabad túl, mert akkor túl sokat felszív. Mascarpone pedig abszolút az eszenciája ennek a tiramisszúnak.
1: Így van, úgyhogy akkor tejszín. Ez...
0: Igen.
1: Kvázi biztosak vagyunk
0: Menjünk
1: benne.
0: Tovább.
1: Mi kell a zaher tortába?
0: Ezt is szeretem.
1: Ezt én is szeretem. Ebben van így, hozzávalók. Így csokoládé, tejcsokoládé, sárga baraszklekvár, liszt. Ez liszt, a négy. Egyik liszt, nem kell.
0: Tuti van benne liszt, tuti
1: igen.
0: van benne...
1: Sárga baraszklekvár van benne.
0: Igen, mert lekvár, csak ez lekvár, hogy sárga vagy őszi barack.
1: Hát de nincs itt olyan, hogy őszi szerintem.
0: Nem, hanem azért, hogy lehet, hogy azért csesztek ki velünk, hogy... De nézd, így csokoládé, vagy valamelyik csoki. Nézd, ez alapvetően édes.
1: Igen.
0: Nem értek annyira hozzá, hogy étcsokoládé,
1: de a tetején szerintem étcsokoládé van, nem tejcsokoládé.
0: Uh-huh.
1: Szerintem, én ezt mondom, én így emlékszem, én Bécsben ettem ott a Zaher tortást, direkt a Zaher cukrászdában.
0: Zahernál?
1: És ott én úgy emlékszem, hogy tehát ez így egészítette ki egymást, hogy ez az édes lekvár, meg ott étcsokoládé volt a tetején. Én így emlékszem rá, de...
0: De nem keserű a teteje.
1: Nem keserű a teteje.
0: Nem keserű. De nem hiszem, hogy tejcsoki. Ez nem a sütéknél
1: tejcsokoládé.
0: Nem szoktak tejcsokoládét beletenni. Tejcsokoládé, következő, de nagyon kíváncsi vagyok. Mi nem kell az eredeti dobos tortába? Ezt is tudnunk kell.
1: A dobos torta arról volt híres annak idején, tehát hogy azért volt akkora óriási
0: népszerűsége,
1: mert lehetett szállítani, és tovább volt fogyasztható, mint a többi torta. Tehát ennek lehet, hogy köze van. Liszt, tojás, kakaópor vagy vaníliás cukor. Mi nem kell a dobos torta?
0: Várjál, valamit a köpüléstél rosszul csináltak. Ott valamit hozzáadtak, amit nem kellett volna, és ebből történt meg a csoda. Azt hiszem. Na de nézzük, várjál. Liszt, tojás, kakaópor, vaníliás cukor.
1: Hát én azt mondanám, hogy cukor. Az nem kell bele?
0: Uh-huh.
1: De a tojás miatt meg akkor nem tartós, vagy lehet, hogy ennek semmi köze is. Na mindegy, de vaníliás cukor, akkor jelöljük meg a vaníliás cukor.
0: Nem, várjál, vegyük már végig, jó. Mert liszt az kell bele nyilván, az muszáj legyen.
1: Az kellene bele.
0: Kakaópor.
1: Igen, igen.
0: Tuti, talán. Tojás.
1: Tojás vagy a vaníliás cukor?
0: Ezek komolyabb kérdések, mint hogy csak így átmegyünk halad. Ezt majd a végén, mikor látjuk, hogy mi a helyes válasz, ezekre vissza kell térni.
1: Jó.
0: Remélem, belefér.
1: Melyiket jelöljük meg?
0: Hát vaníliás cukor
1: jelöljük
0: szerintem talán.
1: Jelöljük meg a vaníliás cukort. Jó, menjünk tovább. Következőre. Kész. Háromat találtunk ezzel. Hát ez
0: pedig
1: tragédia.
0: Mennyire meg voltunk győződve, hogy tudjuk.
1: Ez egy tragédia.
0: Beakadtam.
1: Nézzük sorba.
0: Bocsánat, majd mondtam.
1: Nézzük sorba.
0: Kábel, nem akarjuk már megférni?
1: Kábel barát.
0: Kábel
1: igen, életet? Legyünk wireless.
0: Kedves, hát nem, kedves, hogy hívják, kedves kedves tervezők, oldjátok már, hogy ne legyen kábel, világon hülyeség.
1: Na nézzük.
0: Na, Caprese-ben.
1: Caprese-ben minden kezdjük kell. Balzsamecet.
0: Hibás válaszok. Most nem mutatja, melyik a helyes válasz.
1: De majd
0: válasz,
1: a végén
0: rohadtuk.
1: Biztos.
0: Azt mondja, mi nem kell a Caprese-ben? Ja, mi az olívaolajat mondtuk, és közben balzsamecet nem kell bele. Jó, ezt éreztük, hogy 50-50, ebbe bele vagyunk. Úgyhogy ez oké. Okay. Mozzarella, paradicsom és olívaolaj, az különben elég olaszos, szóval az alapvetően okay.
1: Igen, igen.
0: Mi nem kell az aglio olio?
1: Hát ebbe sajt kell, és a chili paprikát jelöltük meg.
0: Mi nem kell? Kell bele chili paprika, érdekes. És sajt meg nem.
1: Chili paprika kell bele, sajt meg nem.
0: Menjenek az anyjukba, hogy nem is jó a kaja. Mi nem kell a bolognézébe?
1: Na igen, látod?
0: Darács, sertéshús.
1: Valószínűleg akkor sertéshúst ők nem tesznek bele.
0: De ez valami nagyon magas szintű bolognéze, meg különben,
1: lehet,
0: vagy egy nem tudom, hogy ez micsoda, recept,
1: lehet.
0: Meg különben. Ezt nem lehet kimásolni, de...
1: Na, a következő nem, hogy fel fogsz háborodni.
0: Várjál, csak ChatGPT-t hát behozom, hát ne hülyed. De nekem ezek fura dolgok.
1: Hibás. Hát ahány háza, annyi szokás. Nem?
0: Az apát,
1: lehet, hogy itt kicsit bonyolultabban működik ez. Mármint itt ezek lehet, hogy az eredeti receptek, azok mi még már megbolondítottuk ezeket a recepteket.
0: ChatGPT azt mondja, látod, hogy darált borjúhús.
1: Hogy az nem kell bele?
0: Aha. Klasszikus ragú a bolognéze marhahúsból készül, gyakran egy kis pancettával. És néha kerül bele sertéshús is. De borjúhús nem része a hagyományos receptnek. Azért mondom, hogy ez, szerintem ez kicsit necces. Uh-huh. Na jó, mindegy, hát higgyük.
1: Hát most a... lehet, hogy ez van. Így...
0: Mi nem kell a chili con carne bab? De várj, most ne hülyeskedjetek. Akkor mit el? Sok helyen eszem ezt. Ne hülyeskedjetek már. Na jó, van, várj.
1: Az a chilis bab. Amire te gondolsz. Lehet, hogy a chili con carne-ba konkrétan nem kell.
0: Na, ne, ezt most kinyomozzuk. Chili con carne. Hát akkor az mi?
1: Röviden, Chile, Mexikóért vissza, húst, paradicsomot és gyakran babot tartalmaz. Gyakran babot. Ezt írja. A chili.
0: Ja, hogy a modern vált, itt írja, a bab a modern váltatban szerepe, az eredeti régi receptben nem. Anyátokban.
1: Hogy lehet ez? Hát
0: eszek valami kaját, amiben tudom, amit eszek, és azt mondja, hogy nem kell, miközben tudom, hogy kell. Hát igen, 1802-ben nem kell, nem volt benne bab. Apátok fül.
1: Vink írja nekik, hogy verni kellene benneteket.
0: Mi nem kell a cézár salátában, hogy csirkehús?
1: Cézár, na ezt nem hiszem. Ez szerintem hibás. Na nézzük, keressünk rá a cézár salátát.
0: Hát ez a vára már.
1: Ne. Ez biztos, hogy hibás. Na nézzük. Zöldsát a római salátában, krutonból, citromból, olívból, tojás volt. Ez tényleg.
0: Az eredeti cézár saláta alapjai római saláta, kruton, parmezán. Plusz a jelenzetes öntet. A csirkés változat később lett népszerű, de nem az alaprecept. De várjál, mi úgy kezdtük, hogy annak idején ősanyáink hogy csinálták ezeket?
1: Valószínűleg igen.
0: Csak tehát azért, mert most 2026 van.
1: A recept eredet, tehát az eredeti recepteket hát vették itt alapul, ja, és hát az eredeti receptek, hát amit utána aztán már tovább kreatívkodtak, vagy tovább gondoltak mások, szakácsok, cukrászok, egyebek, jó, az meg már itt nem számít. Jó. Na mindegy, szóval jó, a cézár salátánál...
0: Dobostól, tehát azt elismerem.
1: Dobostól, tehát azt igen, ott nem kell kakaó. Vagy, jó, a, vagy azt... van írja cukor, jelöltük mi meg, ugye?
0: Igen,
1: és a kakaóporá is.
0: Jó, ezt jó, oké, ezt aláírom, mert ez rendben van, ez oké, de hát ez van, de dobostot talán meg muszáj elolvasnom, itt tudom is, hogy hol olvastam, úgyhogy ezt rögtön ki tudom nektek keresni, mi itt a stósz, a trükk, bocsánat, szép magyarul.
1: A Robi írja, hogy mi nem ment a karbonárába, a tejszín, azt eltaláltuk.
0: Azt eltaláltuk.
1: Azt eltaláltuk.
0: Igen, az nem. Az, de mondjuk az egy, amit tényleg azt ismertem is. Na, annak ismertem az eredet történetét.
1: És azt azért hittem, hogy ismerem, aztán nem ismerem.
0: Igen, aztán az jó is lett. Azt mondja. A dobostot Európa szerte ismerté vált. Más volt, mint az addig megszokott torták. Kitűnt közülük egyszerű eleganciával, hiszen akkoriban az emeletes felcizomázott torták voltak a megszokottak. Másik ritka... Aha, itt van, né. Másik titka a vajkrém volt, amelyet akkoriban még nem ismertek. A torták főzött krémekkel, tejszínabbal készültek, mind a csokoládés vajkrém, mind a tészta, masszája, a dobos találmánya volt. A hagyomány szerint, és itt figyel ezt, a hagyomány szerint az édes vajkrémre a vajat köpülő fiú, tehát ezért mondom, hogy vajköpüléshez volt köze, a hagyomány szerint az édes vajkrémre a vajat köpülő fiú tévedése vezette rá, aki só helyett cukrot tett a köpülő edénybe, a cukrász mester az elrontott vajból alkotta meg híres művét. Ez az alapja. Itt volt a csavar, a finta, a
1: mindig, stósz. Mindig ilyen hibákból születnek a nagy dolgok, nem?
0: Igen. És azt mondja, hogy a dobos tortát társzekereken, sózott jég között szállították.
1: Én nagyon szeretem, a dobos tortát az egyik kedvenc tortám egyébként.
0: Gyerekkoromban nem szerettem, most már igen.
1: Igen, én is így vagyok vele, de tudom, én nem szerettem gyerekkoromban, mindig féltem kemény. Gyerekkoromban, hogy kemény volt, és beletörik a fogam. Igen, néha még most is így eszembe jut ez a fóbia.
0: Fú, gyerekek, Skoda, de fábia. Nehéz volt, igen. Ez nagyon nehéz volt.
1: Ez nagyon nehéz kvíz volt, de sokat tanultunk.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VV csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
7: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
8: 8 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
11: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
12: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
13: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: a valódi koffeinterápia.
1: 8 óra 15 perc. Szép jó napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Remélem mindenki jól aludt és egy jót kávézott, vagy akár teázott. Ma délelőtt napos időnk lesz, de délutánra kisebb záporok várhatóak. Dániel és Daniella névnapja van ma, úgyhogy akit így hívnak, boldog névnapot nektek. A Dániel egyébként héber eredetű bibliai név, jelentése Isten a bírám. És képzeljétek, ezen a napon született Ernest Hemingway is, Nobel-díjas amerikai író, akinek bizonyára sokan olvastátok az Öreg halász és a tenger című regényét. Csapjunk is bele a mai napba, a mikrofonnál Szabó Reginát hallhatjátok, a jó zenéket pedig Nagyhegyesi Dávid keveri nektek, és most halljuk az I Adore You-t.

0: Szó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Önnek is van takargatni valója?
5: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
4: Bármilyen van, befedjük.
5: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
4: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
6: Bővebb információ
5: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
4: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
5: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
3: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor?
8: Ma hozzák a 7 napot.
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: Programajánló.
11: Halimádók, figyelem! Augusztus 1-én szombaton irány Martonos, ahol megrendezik a 24. halászlépőző versenyt. 11 órától Subec Tamás Demnyér Respekt előadása látható, 1 órától pedig Fenyvesi Petronella lép fel. Nevezési díj 800 dinár, a csapatoknak 2,5 kg tisztított halat biztosítanak. De siess, a jelentkezők száma korlátozott. Érdeklődni és jelentkezni a 063 427 233-as telefonszámon lehet. 063 427 233.
12: Média támogató a Pannon RTV.

Bár vége a foci VB-nek, még egy kis ünneplés, ugyanis hatalmas ünneplés fogadta hétfőn Madridban a friss világbajnok spanyol labdarúgó válogatottat. A becslések szerint közel 1,8 millió szurkoló lepte el a főváros utcáit, a játékosok pedig nyitott tetejű busszal vonultak végig a városon, mielőtt a Cibeles téren közösen ünnepeltek a drukkerekkel. Spanyolország vasárnap ugye hosszabbítás után 1-0-ra győzte le Argentinát a döntőben, ezzel története második világbajnoki címét szerezte meg. Az öröm akkora volt, hogy a szurkolók ugrálását még a szeizmográfok is érzékelték. A szakemberek szerint természetesen nem földrengés történt, hanem az ünneplő tömeg által keltett, teljesen ártalmatlan felszíni rezgések. Mondhatjuk, ilyen az, amikor egy ország együtt örül, szó szerint beleremeg a föld.

A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

8 óra 47 perc. Remélem, hogy mindenki szereti a fagyit. Hoztam nektek egy érdekességet, ugyanis egy friss felmérés szerint továbbra is a vanília az amerikai a kedvenc fagylaltja. A rendelések 21%-a ilyen ízű, míg a csokoládé, jócskán lemaradva, 7,9%-kal csak a második. A dobogó harmadik fokán a cookie dough, vagyis a süti tészta darabos vanília fagyi áll. Érdekesség, hogy a vanília mind az 50 amerikai államban a legnépszerűbb íz, miközben az egész amerikai fagylalt piac már több mint 21 milliárd dollárt ér. Különleges ízekből egyébként nincs hiány a világban. Japánban például wasabi is és tintahalas fagylaltot is készítenek, míg Németországban és Belgiumban már sörfagylaltot is lehet kóstolni. Úgy tűnik, a klasszikus vanília mellett a fantáziának nincs határa.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
9: Média támogató a Pannon RTV.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
10: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
11: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
11: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
11: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
10: Hallottad, hogy most szombaton fél vajdaságot lesz a Topolyai Vásártéren? Menő zenekarok, profi hang és fénytechnika, hideg italok, valamint te és a barátaid. 19 óra 30 perckor felép a vajdasági Frénia. 21 órától egyetlen vajdasági koncertjét adja a Tankcsapda, 23 óra 15 perctől a színpadon a Crvena jabuka, éjjel 3:45-től 2-ig pedig Jugo Party DJ Electroval. Szerezd be a jegyed elővételben péntek estig vagy a helyszínen. 14 éves kor alatt a rendezvény látogatása ingyenes, szülői felügyelettel. Most szombat, Topolya, Vásártér.
13: Hallgass napjaink slágereit,
14: és légy tájékozott.
13: Ez a Pannon Rádió.

pár szó a spórolásról és a pazarlásról. 6 nyári pénzcsapda, ami észrevétlenül viszi a pénzünket. Az apró szinte észrevétlen kiadások 3 hónap alatt akár több 10 000 dinárt is jelenthetnek. Ilyen például a naponta vásárolt palackos víz. Egy-egy üveg ára alapján ez a nyár végére akár 3-tól 10 000 dinár is lehet. Sok pénzt viszel az impulzus fagyi, ami azt jelenti, hogy amikor elmegyünk például valahova ki sétálni, és a család megkívánja a fagyit, és nagyon-nagyon sok pénzt költ rá, rendszeresen vásárolva ez több 10 000 dinárt is jelenthet. Hasonló pénzcsapda az útközben vett jeges kávé, vagy akár üdítő, vagy limonádé, a strandos apróságok, a mini kiszerelésű kozmetikumok, valamint az egyszer használatos kellékek. A tanács egyszerű. Kulacs, otthon készített italok és újra használható eszközök, így a nyári élmények megmaradnak, de a pénztárcán kevésbé bánja. Kíváncsi vagyok rá, hogy ti hogyan spóroltok. Írjátok meg nekem SMS-ben vagy Viberen a 063-621-605-ös telefonszámon, most pedig a Rigártól a Ride-it-et hallhatjátok.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
5: Programajánló.
6: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci Helyi Közösség irodájában lehet. 064 806 22 10.
7: Média támogató a Pannon RTV.
5: Pannon Rádió. Rólad szól.

0: zenék, programok, mondunk lesz szó.
1: 9 óra 30 perc, már is 24 fok van Szabadkán és környékén, úgyhogy ma is jó meleg időre számíthatunk. És egy érdekességet hoztam nektek, ugyanis rejtélyes hajóroncs bukkant fel a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt Horvátországban, Apáti közelében. A roncsról egyelőre nem tudni biztosan mikori lehet, de egy helyi lakos talált egy 1937-es újságcikket, amely szerint ugyanitt süllyedt el egy szénszállító vontatóhajó. A szakértők még vizsgálják, valóban ugyanarról a hajóról van-e szó, de a Duna apadása ismét egy újabb történetet hozott a felszínre, és még mennyi mindent rejthet.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Panna Rádióban.
1: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

Szép nap ez a mai, ugyanis rendőrökről nincs információnk. Na de nézzük is, milyen témákkal készültem ma nektek. Kapcsolunk hamarosan a Tanya színházasokhoz. Gusztony Endrével és Nagy Anikóval beszélgetünk a turné kezdetéről és az előadásról. Szó lesz arról is, hogy miért lettünk ennyire elfoglaltak, és mit okoz ez a lelkünkben. Aztán a Palicsi Filmfesztiválba is belekustolunk, Holtai Gábor és Mondrucó Kornél filmrendező gondolatait hallhatjátok, valamint bemutatjuk Molnár Emese MTTK-s mesterszakot hallgató szakdolgozatának témáját, és megismerhetjük a Rhythmical Dance Club munkáját is, úgyhogy érdekes témákkal készültem nektek, tartsatok velünk!

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Polgár Judit elutasította a magyar köztársasági elnöki felkérést. A sakknagymester közösségi oldalán azt írta, hogy élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, rendkívül hálás érte, ugyanakkor nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Azzal zárt a Facebook posztját, hogy egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogat. Nyilvánosságra került a Belgrád-Budapest gyorsvasút tervezett menetrendje. A szerbiai vasutak az N1 hírportál rendelkezésére bocsátotta a 2026-27-es menetrend tervét, amely tartalmazza a Belgrádból Budapestre és Bécsbe közlekedő, illetve onnan érkező vonatok tervezett indulási és érkezési időpontjait. Közvetlen vasúti összeköttetés lesz Belgrád-Budapest és Bécs között, és a járatok Szabadkán is megállnak. A Belgrád-Budapest út nagyjából 3 óra 30 percet venne igénybe, a megállás nélküli express járatok pedig körülbelül 3 óra 15 perc alatt tennék meg a távot. A szerb és a magyar kormány korábbi bejelentései szerint a gyorsvasút akár 1-2 hónapon belül megindulhat, amint a két ország lezárja az utolsó egyeztetéseket. Két magyar jelölt lesz az egyetemista mozgalom 250 fős előzetes, még nem hivatalos választási listáján, írja a Vajdasági Magyar Plénum a Facebook oldalán. A plénum tavaly augusztusban vette fel a kapcsolatot az egyetemista választási stratégia kisebbségi bizottságával, és az együttműködés keretében került sor a lista magyar tagokkal való kiegészítésére. A névsorban korábban nem volt magyar jelölt, amit a plénum kifogásolt. A kritikát az egyetemista mozgalomban méltán és ajánlatokat kértek. A plénum jelöltjeit átvilágították, és tárgyalásokat folytattak Újvidéken az egyetemista mozgalom képviselőivel. A Vajdasági Magyar Plénum tavaly az egyetemista plénum csapatának más módon is segített, részt vett a Kisebbségi Irányvonalak című dokumentum kidolgozásában. 5 éves kisfiú vesztette életét hétfőn egy szmederevói uszodában. A 2021-ben született gyerek egy medencébe fulladt bele, értesült a tanyug. Azt nem tudni, hogyan történt a baleset. A helyszínre riasztott mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, de már nem tudták megmenteni a kisfiú életét. A tragédia körülményeit a rendőrség vizsgálja. Hatalmas tömeg fogadta hétfőn Madridban a labdarúgó világbajnok spanyol válogatottat. Beslések szerint mintegy 1,8 millió szurkoló lepte el a főváros utcáit, hogy együtt ünnepelje a nemzeti csapat második világbajnoki címét. A játékosok nyitott tetejű autóbusszal vonultak végig a városon, miután a királyi család és Pedro Sánchez miniszterelnök is fogadta őket. Az ünneplésen zenés műsor és a világbajnoki trófea újbóli bemutatása várta a szurkolókat. Spanyolország vasárnap hosszabbítás után 1-0-ra győzte le Argentinát a világbajnoki döntőben, így 2010 után története során másodszor hódította el a labdarúgó világbajnoki címet.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 27 fok van. Napos, majd változóan felhős idő lesz, és délutántól egyre több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok az ország területén. 30 fok körül várható csúcshőmérséklet.
0: Reklám.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
0: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
7: Bomax.
8: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
9: A te zenéid.
8: A te rádiód.

0: A magyar film egyik legismertebb és nemzetközileg is elismert rendezője Mundruczó Kornél vehette át idén a Palicsi Filmfesztivál rangos Lifka Sándor díját. A díjat átvéve a filmrendező arról beszélt, hogy különösen közel áll hozzá a Palicsi Fesztivál, hiszen pályája kezdetétől visszatérő vendége az eseménynek. Idézem, bizonyos értelemben együtt nőttem fel ezzel a fesztivállal. Az első filmjeimet itt vetítették, és számos alkalommal visszatértem ide. Ez több, mint egy egyszerű filmfesztivál. Minden vetítés után újra megerősödik bennem, hogy az európai filmművészet továbbra a hetedik művészet fontos része, és hogy a filmnyelvnek kockázatot kell vállalnia, új területeket kell felfedeznie, őszintének kell maradnia, és tükröznie kell azt a valóságot, amelyben élünk. A vele készült beszélgetést kolléganőm Rózsa Krisztina készítette, ezt hallhatjátok most.
1: Elismerésben is részesül itt a filmfesztiválon. Elsősorban mit jelent ez az elismerés önnek?
2: Nagyon meglepett és nagyon jól esik. Azt éreztem, hogy az a rengeteg kockázatvállalás, amit az ember azzal vállal, különböző filmeket csinál, különböző stílusú filmeket csinál, mindig megpróbálok én személy szerint valami újat felfedezni a hetedik művészeten belül, hogyha szabad így fogalmazni, az elismerésre talál, és egyszerűen azt is érzem, ahogy így végig sétálok egy Palicson, hogy emberekre hatnak ezek a filmek, és segítenek, és vitákat indítanak el, és hogy az ember ezért csinálja. És az egy ilyen díj, az mindig visszaigazolja, és megerősíti, hogy ez a jó út, és kell kockáztatni, és bátran kell kimondani igazságokat, problémákat, be kell mutatni sok nézőpontot, és valódi drámákat kell létrehozni. És nagyon jól esett, nagyon meglepett, és nagyon jól esett ez a hír, amikor pár hete hallottam.
1: Mi az, amit a nézőknek, nyilván minden film más, de mi az, amit a nézőknek próbál átadni?
2: Én elsősorban az, hogy megtalálják a saját gondolataikat. Tehát, hogy én olyan filmeket próbálok csinálni, ahol nem egy igazság van jelen, hanem tulajdonképpen az ellentmondás kerül egy látható helyzetbe. És amikor megértjük, hogy ellentmondások között élünk, nagyon sok igazság van, és ellentmondások között élünk, az majdnem úgy egy nézőt felemel arra a szintre, hogy én is eldönthetem, hogy én mit gondolok. És én azt hiszem, hogy ezek a filmek az önálló gondolkodás irányába segítik a nézőket abba az élmény által. És azt hiszem, hogy ez tud sokat adni, mert az ember egyszer csak azt érzi, hogy nem úgy le van nyomva, mint egy kisgyerek a politika által, meg az iskolában, és a többi, hanem egyszer csak egy moziterem sötétjébe azt érzi, hogy én egy felnőtt vagyok, és én is eldöntem az én saját életemet, a saját sorsomat, és nagy szavakat használnánk, az országom sorsát, a világ sorsát, mert az rajtam is múlik.
1: Mi az a téma, ami jelenleg foglalkoztatja önt?
2: Ez egy jó kérdés, mert ugye Magyarországon egy nagy változás volt, és ugye az embernek az a kérdése, hogy hogyan tovább, mi ez az új Magyarország, hogy ez egy óriási esély, és egy elképesztő, felemelő, eufórikus pillanata a társadalomnak, hogy meg tudott valamit lépni, meg tudott valamit ugrani, felnőtté tud válni, hogy így mondjam. És ugye ebben szeretnék én is nagyon sok munkát tenni. Az én művészi meggyőződésem szerint a szembenézés lesz az egyik legnagyobb feladata a filmművészetnek is, meg a színházművészetnek is. Ugye az elmúlt 10 évben az egy nagyon erős kritikai művészet alakult ki, egy nem támogatott kritikai művészet ösztönösen kialakult a társadalomba. És ez a kritikai művészet hova fog tudni fejlődni? Mivel tudunk szembenézni? Hogy tudjuk elmondani, hogy az elmúlt véleményem szerint 24 évben, nem 16 évben, hol siklott ki ez a vonat? Hol nem mondtunk ki dolgokat? Hogy éltünk, ahogy már nem akarunk élni? És ezeknek a filmeknek meg kell születnie, majdnem mint a konszolidáció, a 70-es évek konszolidációjába, az 50-es évekre visszatekintve a magyar filmművészetbe. Ez egy jelenlévő vonal volt, amikor igenis visszatekintünk és szembenézzünk azzal, hogy mit rontottunk el. És azt hiszem, hogy ennek ez egy méltó és szép feladata lehet a művészetnek, és hol beszéljünk ki, József Attilát idézve, közös dolgainkat, hanem a kultúrában.
1: És végezetül még egy picit visszakanyarodva a díjhoz, hogyan látja ön az eddigi pályáját, munkásságát?
2: Hát nem befejezetnek elsősorban. Én azt látom, hogy mindig megpróbáltam azt nagyon őszintén fogalmazni, és így a saját fejem után menni. Én emlékszem, amikor a SZF-én végeztem színészként, és azt éreztem, hogy nem fogom tudni elkezdeni ezt a pályát. És volt egy ilyen nagyon erős érzésem, hogy miért nem tudom, mert nem azt akarom, hogy nekem megmondják, hanem azt akarom csinálni, amit én tényleg a legmélyén akarok csinálni. És az is egy nagyon erős érzés volt bennem, hogy egyáltalán, hogy mérjenek meg az szerint, amennyit én tudok csinálni. És azóta ez vezet. És azt tulajdonképpen ezt szeretném megtartani, és néha ennek a nyomása az nem kicsi, és nagyon sokszor van gazdasági nyomás az emberen, politikai nyomás az emberen, nagyon különböző kultúrákban dolgozom, de az az érzés, hogy amíg a legmélyebben, a legőszintebben azt tudom csinálni, amiről meg vagyok győződve, és hogy ez nekem el kell mondanom, akkor is, hogyha az egy félreértés, akkor is, hogyha ez egy teli találat, addig elvégzem a dolgomat.
3: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: 10 óra 32 perc, és jelenleg Szabadkán és környékén 26 fokot mérhetünk, és ez majd még-még nő a nap folyamán. Nagyon jó a hírem, hiszen még továbbra sincs rendőr, legalábbis nincs ilyen információnk, az Enosu Viber csoportban még semmit nem raktak be, úgyhogy egyelőre még nagyon-nagyon zökkenőmentes a közlekedés, és akkor nézzük is, mi a helyzet a határokon. Szerbiából Magyarország felé azt írják, hogy Bácski Vinográdinál, Ásotthalomnál 15 percet kell várakozni, Horgos 2-nél 23 percet, ahogy az már jól megszokott, és a többinél pedig kevesebb, mint 15 perc a várakozási idő. Visszafelé pedig, tehát Magyarországból Szerbiába, Röszke egyen is nagyon-nagyon kevés, tehát 7 percnél kevesebbet kell várni, úgyhogy nagyon-nagyon tiszták visszafelé a határok. Tehát, hogyha van valami információtok, ami nem ezt erősíti meg, akkor kérlek írjátok meg nekem, és közlekedjetek óvatosan.
1: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Programajánló.
2: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Reklám. Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
7: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv
1: Műsorajánló.
6: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
8: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
9: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

0: Dübörög a szekér, készülnek a kellékek, és már úton is a Tanya Színház. Idén Csongor és Tünde története járja be Vajdaság településeit. Szerelem, varázslat, kaland és nagy emberi kérdések várják a nézőket a csillagos ég alatt. A részletekről Gusztony Endrét és Nagy Anikót kérdezem most. Sziasztok!
1: Hello!
0: Na meséljetek, épp mit csináltok most?
1: Per pillanat most Topolyán vagyunk, és már elkezdtük az állítást. Jelöltem a színpad közepét, és a fiúk már szedik is le a dolgokat az utánfutóról, és lassan állítjuk a színpadot.
0: Te vagy a színpadmester, Endre?
1: Igen, igen, én vagyok. Az én feladatom irányítani és koordinálni a fiúkat, illetve hogy minden biztonságos legyen a színpadon.
0: És már ilyenkorán elkezdtétek az állítást?
1: Igen, mivel most bemutató előtt vagyunk, tehát végül is ez nekünk egy főpróba hét, így most délelőtt állítunk, hogy még délután egyes dolgokat meg tudjunk nézni, le tudjunk próbálni még az esti, úgymond előadás előtt.
0: Ez ugye most a kis turné, vagy legalábbis mi így neveztük mindig a Tanyában, remélem most is így nevezitek. És meséljetek,
1: igen, igen.
0: Tegnap volt az első előadásotok Szent Tamáson. Na milyen élmény volt, Anikó?
2: Nagyon szuper élmény volt, szerintem mi nagyon élveztük, bár azért meg kell jegyezni, hogy voltak kihívások az árammal, az zenével, a technikával, de reméljük, hogy ez ma már sokkal gördülékenyebben fog menni.
0: A technika az mindig beleszól az előadásokban, de mi volt épp az árammal?
1: Nem tudjuk, hogy mi volt konkrétan a probléma, de hol megjött, hol elment, hol bejött bele, hol kiment egy kis fény. És a fény azért is volt izgalmas, mert az elmúlt két napban, amikor Mezei Kinga fényezett volna éjszaka, akkor a vihar úgy döntött, hogy hol megjelenik, hol nem. Így valójában nem is tudtuk teljesen befényezni még az előadást. Így voltak nekünk is meglepetések, hogy hol van fény és milyen.
0: Mert hogy itt ugye a Tanyában, vagy az előadás készítésekor ugye nem csak nappal megy a munka, hanem éjszaka is, aki nem tudná. És milyenek voltak az éjszakai próbák? Sokat próbáltatok éjszaka? A Tanyában, vagy az előadás készítésekor ugye nem csak nappal megy a munka, hanem éjszaka is, aki nem tudná. És milyenek voltak az éjszakai próbák? Sokat próbáltatok éjszaka?
2: Viszonylag

0: jutott elénk.
1: Jaj, de jó, ez nagyon izgalmasan hangzik, de hogy fogadta a közönség? Kicsit meséljetek, hogy milyen volt a visszhang?
0: Egyelőre nem igazán beszéltem senkivel. Úgy hallottam, hogy fogadják, hogy nevettek, hogy reagáltak. Csomó gyerek tudott megszólalni előadás közben, ami szerintem jó, mert ez azt jelenti, hogy élték, hogy figyelték, benne voltak, és volt is véleményük, aminek hangot adtak, és hát ez a Tanya Színházzal együtt jár, és én személyesen szeretem.
2: Szerintem ez egy nagyon családbarát előadás, vagy hogy mondjam, izgalmas tündérmese, ami ugyanúgy érdekes a felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt, úgyhogy nagyon jó volt azt hallani tényleg, hogy a gyerekek is bevonódnak és reagálnak az előadásra.
0: És mindeközben pedig nagyon tanulságos.
2: Igen.
1: Akkor ezt mindenkinek meg kell néznie. Meséljetek egy picit a próba folyamatról, hogy milyen volt számotokra. Ugye arról is beszéljünk, hogy ki kit alakít az előadásban.
0: Nekem nagyon izgalmas volt Kingával dolgozni. Már többször dolgoztunk együtt, de most először volt az a felállás, hogy ő rendez, én pedig színészként vagyok jelen. Nagyon vártam. Nagyon vártam, már évek óta, hogy megmondjam, mert egy elképesztő szakemberről beszélünk, legyen szó arról, hogy színésznő vagy rendező.
1: Így van.
0: És nagyon vártam, hogy tanuljak tőle, és szerintem ez sikerült is, és nem csak nálam, hanem mindenkinél. Én Mirigyet alakítom, aminek nagyon örültem. A gonosz boszorkány szerepe.
1: Az egy csodálatos szerep.
0: Hát, hogy mondjam.
1: Örültél neki, ugye?
0: És az, hogy megkaptam, és a Tanya Színházban és a Kinga rendezésében szerintem ez egy olyan csillagállás együtt, amit nem hagyhattam ki, és nagyon próbálok mindent beleadni.
1: És csak annyit árulj el, hogy gonoszkodsz rendesen?
0: Megállás nélkül.
1: Nagyon jó. Anikó, te?
2: Az én karakterem egy őrült tudós, valamint a tündérek csapatát és az éj csapatát is erősítem. A próba folyamat nagyon, nagyon izgalmas volt, szerintem mindannyian vártuk, hogy a Kingával dolgozhassunk, de azért nagyon fontosnak és precíznek kellett lennünk, ami a munkát illeti, mert hát elképesztően rövid időnk volt arra, hogy ezt az előadást elkészítsük.
1: Igen.
2: Alig több mint 2 hét állt a rendelkezésünkre, úgyhogy muszáj volt nagyon produktívnak és effektívnek lenni.
1: Gondolom nagyon feszes. Igen, volt a tempó.
0: Igen, de szerencsére volt egy csapat, aki még segített nekünk a munkában. Dr. Góli Kornélia volt ő az előadás egyik dramaturgia, Bagdal Zoltán a másik, illetve Puskás Zoltán a rendező munkatársa, és ő hozzájuk bármikor fordulhattunk segítségért, kérdésekért, és egyfolytában azon dolgoztak, hogy készek legyünk.
2: Igen, és ők nagyon jó volt, hogy ott voltak, mert segítették tartani azt a rendszert, amit a próba folyamat elején felállítottak, szóval kellett, hogy valaki ott legyen és segítse ezt az egész.
1: Igen, egy picit irányítsa az egészet, gondolom.
2: Igen.
1: Na és
0: én
1: Anikó...
0: személyesen örülök, hogy
1: igen?
0: Pont, hogy Anikónak ez az első folyamata, hogy
1: épp ezt akartam kérdezni.
0: Intenzív és izgalmas folyamata van.
1: Na Anikó, milyen elsőként kint lenni a Tanyában? Ez mindig egy ilyen nagy ugrópont szerintem.
2: Igazából nagyon élvezem. Érdekes nyilván ez a közösségi élet, belelátni az egésznek a működésében. Ugye nyilván követtem már az előző években is a Tanya Színházat, de hát most először vagyok tényleg részese is ennek a folyamatnak. Persze megvan ennek az egésznek a nehézsége, amikor nem tudom, 20 ember együtt él, és
1: bizony.
2: Együtt van folyamatosan, de nagyon sok szép pillanat is van, amikor tényleg együtt elmondjuk az imát ebéd előtt, vagy este ott ülünk a tábortűz körül, és beszélgetünk, úgyhogy nagyon szép is egyben.
1: És melyik kasztban vagy? Ugye a Tanyában mindig vannak kasztok, a lányoknál ugye a konyhás és a kosztümös a leghíresebb. Te melyikben vagy most?
2: Én konyhás vagyok.
1: Jaj, de jó! Én is mindig konyhás voltam. És milyen?
2: Igazából nagyon, nagyon jó tanulási folyamat ez nekem. Bár azért korábban is szerettem én sűrögni,

0: Mi a konyhában, de azért 25 emberre főzni minden nap kihívás.
1: Az nagy kihívás.
0: Kihívás jelent.
1: Igen.
0: De nagyon jó érzés azt látni és visszahallani, amikor valami finomat főzünk, és jól laknak a többiek, és akkor a fiúk is tudnak utána menni színpadot állítani, heggeszteni, építeni.
1: Sok-sok ilyen volt, ugye, Endre?
0: Jól lakodhassal, erővel tudják ezt tenni.
1: Sokat építettetek idén?
2: Sok volt a készítés, igen, mert csak hogy ne lőjem le a poén, de rengeteg létra van az előadásban, és azokat el kellett készíteni, és oda kellett erősíteni a színpadhoz, hogy az biztonságos is legyen. Illetve van még pár turpisság, de hát ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg az előadást, és lepődje meg, hogy mi mindenre lehet használni 3 létrát mondjuk.
1: Na és akkor hol lehet ezt ma megnézni, és hol lesztek a következő napokban? Ugye hamarosan Kavillon bemutató is lesz.
2: Igen, ma Topolyán láthat minket a közönség, holnap Oromhegyesen, utána Kishegyesen, majd Csantavér, és aztán jön a kavillósi bemutató.
1: A nagy-nagy kavillósi bemutató. Én nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, én is majd jövök nézni titeket, és remélem minél többen, úgyhogy robogjon ez a Tanya Színház idén is nagyon nagy sikerrel.
2: Köszönjük szépen!
1: Köszönöm szépen
2: Épp
1: a beszélgetést!
2: Akartam is mondani, hogy várunk a bemutatóra, mert Tanya Színházas vagy, és aki ennek a családnak a tagja, az nem szabad.
1: Az mindig az is marad. Én sajnos tengeren leszek, de jönni fogok, amint csak lehet. Köszönöm szépen a beszélgetést,
2: rendben.
1: Aztán most állítsatok egy nagyot.
2: Jó, köszönjük szépen!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: 11 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Nem sikerült megválasztani a szerbiai elektronikus médiumokat szabályozó testület, vagyis a REM új elnökét és alelnökét. Az új összetételű tanács első több mint két órás ülésén a két jelölt, Milos Gárics és Miléve Málesics egyaránt 4-4 szavazatot kapott, miközben a megválasztáshoz legalább 6 voks szükséges. A REM tanácsának alakuló ülését azt követően tartották meg, hogy a szerb parlament megállapította a tanács 4 tagjának korábban benyújtott lemondása nem bír jogi hatállyal, ezért azok továbbra is részt vehetnek a munkában. A testületet ideiglenesen a legidősebb tanácstag Dubravka Válics Nedejkovics vezeti. Az új elnök megválasztásáig a REM nem hozhat hivatalos döntéseket. A Vajdasági Magyar Újrakezdés azt javasolja, hogy az elektronikus média szabályozó testület nemzeti kisebbségek köréből kikerülő tagját a politikai pártok helyett a szakma jelölje. Közleményükben az áll, hogy a Magyar Nemzeti Tanács hozzon létre egy szakmai testületet a megfelelő jelölt kiválasztására. Szerintük ebben a testületben helyet kell kapniuk a Pannon RTV, a Magyar Szó, a Hét Nap, a Családi Kör, a Vajdasági RTV magyar szerkesztősége, valamint az Átlátszó Vajdaság képviselőinek. A VMU szerint ez a szakmai testület vitathatná meg a beérkezett javaslatokat és javasolhatná a legalkalmasabb jelöltet az MNT-nek. A VMU úgy fogalmaz, hisz abban, hogy ez egy olyan gesztus lenne az MNT és a VMS részéről, amely az első lépés lehetne a közösségen belüli gátak lebontásához és a nyitott párbeszédre kész közélet kialakításához. 3 büntetést gyűjtött be egyszerre egy pancsovai férfi, amikor a közlekedési rendőrök leintették. A 29 éves motoros bukósisak nélkül hajtotta egy BMW típusú járművét. Kiderült az is, hogy 0,61 ezrelék a véralkohol szintje, ráadásul kokaint is fogyasztott. Ezek mellett már csak enyhe vétség, hogy a járműre nem ragasztotta rá a kötelező biztosítást igazoló matricát. A férfit kizárták a forgalomból és őrizetbe vették. Szabálysértés sértési eljárásokat indítanak ellene. A rendőrség közleménye szerint a fokozott közúti ellenőrzést végző motoros rendőrök július eleje óta 174 szabálysértést értek tetten, amelyet szintén motorosok követtek el. Leggyakrabban a bukósisakot felejtik el a sofőrök. Gyakori eset az is, hogy helytelenül helyezik el a rendszámtáblákat, vagy nem rendelkeznek megfelelő vezetői engedéllyel. Betiltotta az eladatlan ruhák és cipők megsemmisítését az Európai Unió. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség becslése szerint az EU-ban forgalomba kerülő textiltermékek 4-9%-át úgy semmisítik meg, hogy azokat soha senki nem viselte. Ez nem csak pazarlás, hanem komoly környezeti terhelés is. Minden kidobott új ruhával kárba vész az előállításához felhasznált nyersanyag, víz, energia és emberi munka. Ráadásul az ilyen hulladék kezelése évente akár 5,6 millió tonna széndioxid kibocsátással jár, ami nagyjából 2-3 millió átlagos személyautó egyéves kibocsátásának felel meg. A hatályba lépett uniós rendelet célja, hogy a vállalatok ne megsemmisítsék az eladatlan termékeket, hanem újra értékesítsék, például kedvezményes áron, vagy adományozzák el azokat.
0: Sport.
8: Megvédte országos bajnoki címét, a Szabadkai Spartakusz Tenisz Klub hátrányból fordított, hazai pályán győzte le a Crvena Zvezdát 4-3-ra. 5 egyéni mérkőzés után még a belgrádiak vezettek, ám a Spartakusz mindkét páros találkozót magabiztosan megnyerte. A bajnoki címet érő pontot az Iván és Matej Szabanov testvérpár szerezte meg, akik magabiztos győzelemmel biztosították csapatuk újabb aranyérmét.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van. Napos, majd változóan felhős idő lesz, és aztán délutántól egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok az ország területén. 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet.
0: Reklám.
3: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
5: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
9: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: Itt van velem Molnár Emese, az MTTK okleveles kommunikátor szakos hallgatója, aki épp a vajdasági magyar filmek kutatásával foglalkozik, és erről írja a szakdolgozatát. Szia Emese, köszöntelek!
1: Hello, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ez egy nagyon izgalmas témát. Hogyan vágtál bele, vagy hogy jött az ötlet?
1: Hát ez egy eléggé hosszú, rögös út volt, mivel én egészen negyedikig amúgy nem tudtam, hogy milyen dolgozatot szeretnék írni, de így visszagondolva, első osztályban volt egy olyan tantárgyunk, hogy médiatörténet, és abból volt egy olyan tétel, hogy vajdasági magyar filmesek, tehát Lifka Sándorról, Bosnyák Ernőről, és aztán pedig ugye Vicsek Károlyról, Siflis Zoltánról tanultunk, és ez volt az egyetlen olyan tétel, amit... Hát nem kellett nagyon magolnom, tehát hogy érdekelt a téma, és tényleg nagyon könnyen megtanultam. És aztán pedig negyedikben állt oda elém Zakinszky Toma Viktória, hogy akkor jó lenne ezt a témát, hogyha feldolgoznánk közösen, mint egy alapképzéses dolgozat, és aztán én ennek nagyon örültem, mivel ezt a témát tényleg nagyon kedveltem, és aztán pedig még Samu János Vilmos tanárúrral karöltve feldolgoztuk ezt az alapképzéses dolgozatom témájaként, és aztán majd mesteren is ezt folytatom, csak másik szemszögből.
0: És ez mekkora terjedelmű volt? Milyen nehéz egy szakdolgozatot írni? Én úgy tudom, hogy nagyon, vagy legalábbis én sokat szenvedtem vele is, te?
1: Hát én nagyon szeretek írni, és van, amikor nagyon hosszú mondatokba szeretném elmagyarázni azt az adott dolgot, és így, hát szerintem egy 60 oldal biztosan lett, ami wow. Nem kellett volna annyit írni, elég lett volna mondjuk egy 40 oldal is, de hát mikor az ember leírja azoknak a filmeknek a cselekményét, meg akkor az elemzést mellé, ahhoz az elég sok oldal összegyűlik.
0: És volt hozzá alapanyagod? Tehát, hogy van sok vajdasági magyar film, amit mondjuk nem mindenki ismer?
1: Hát nagyon sok vajdasági magyar film van, ugye mivel az 1970-es évektől kezdődik úgy jobban, tehát a játékfilmezés és a dokumentumfilmezés. Annyi volt számomra nehéz, hogy a régebbi filmekből nagyon sok még kazettán érhető el, tehát a digitalizálással foglalkozunk jelenleg, Siflis Zoltánnal karöltve, viszont ebben a dolgozatomban, amiről beszélünk, ebben az új generációs vajdasági magyar filmesekkel filmesek műveit elemeztem, tehát nagy része YouTube-on megtalálható volt.
0: Az már nagy segítség.
1: Hát igen, igen, de tényleg a többit az pedig valamilyen úton, módon, tehát kapcsolatokon keresztül kellett valahogy megtalálnunk ki kazettákon.
0: És hogy néz ki ez az elemzés? Többször megnézed a filmet, és te megpróbálod kivenni belőle a lényeget, vagy így meséld el nekünk, hogy ez így hogy is néz ki ez a munka?
1: Hát voltak szempontjaim, ugye én az elvándorlást, mint témakört a vajdasági magyar közösségen belül elemeztem, és akkor ezen kívül, hogy ez hogyan jelenik meg a filmekben. Tehát kellett szempontokat kialakítanom, hogy mondjuk hogyan ábrázolják vajdaságot, vagy a külföldi létet, akkor milyen a személyes tragédia, hogy tehát, hogy a, mondjuk az idősebb vajdasági magyarok között személyes tragédiaként élik meg azt, hogy az unokájuk mondjuk kimegy külföldre dolgozni, vagy milyen közösségi tragédiát hagy maga azután, hogy kevesen magyar van, tehát az oktatásban is meglátszik, tehát, hogy én ezekre kerestem a választ, valamint, hogy az identitás az mennyiben változik így, hogyha valaki mondjuk külföldre költözik és ott dolgozik. Tehát ezeket a szempontokat használtam fel, és aztán pedig ugye, hát többször megnéztem a filmet, volt amelyiket ötször is megnéztem, és akkor próbáltam úgy leírni azt a cselekményt, hogy azért olvasható is legyen, meg hogy el lehessen képzelni, hogy konkrétan mi történik. Tehát így volt.
0: És a szívedhez melyik film áll mondjuk legjobban, a legközelebb?
1: Szerintem a, hát ha nem az egyik legjobb film, az Kál Kovács Ákos, és ha jól tudom, Ferger úr annak az LV című filmje, amiben hát kisgyerekeket ábrázolnak, akik éppen egy nagy útra készülnek, tehát hatalmas bőröndöket cipelnek, tényleg majdnem, hogy a bőrön nagyobb, mint azok a kisgyerekek, és csak annyit látunk a filmben, hogy fekete-fehér az egész kép, és cipekednek, valahova mennek, de senki nem tudja, hogy hova, és olyan vizuális megoldásokat csinált, mondjuk, ha jól tudom, az Ákos volt az operatőr, tehát olyan vizuális megoldások voltak, amik szerintem elképesztőek és sokat mondóak, tehát, hogy én egy olyan snitről, amiben az történik, hogy a kislány háttérben sétál, és a kamera előtt pedig van egy betonoszlop, amiben épp, hogy van egy ilyen luk, az úgy vették fel a kamerával, hogy éppen, mint hogy a kislányt így nyomná össze az a betonoszlop. És én ebből azt következtettem, hogy hogyan, hát idézőjelben próbálják elnyomni az embereket itt ezen a környéken, de konkrétan nincs megemlítve, hogy ez Vajdaságban játszódik, tehát rá lehet húzni, hogy mondjuk vajdasági szemszögből nézzük ezt a filmet, és szerintem az a film volt a legkiemelkedőbb, amiket én így tudok mondani.
0: Igen, a filmekben nagyon-nagyon szépek ezek a szimbólumok, vagy amit így elrejtve ott használnak. Na de neked például fekete-fehér, vagy színes a favorit?
1: Szerintem ameddig egy film jó, meg jól addig leköt, mindegy. Addig mindegy. Tehát mondjuk a dolgozatomban az elméleti részben a pszichót is meg kellett néznünk, az pedig egy klasszikus fekete-fehér film, tehát az is nagyon lenyűgöző tud lenni.
0: És azt szeretted a pszichót?
1: Hát jó film, de azt is meg kell nézni többször, hogy az ember sok mindenre rájöjjön, szerintem.
0: És akkor téma ugye az elvándorlás. Mit veszel észre a mai fiatalok a te közösségedben vagy környezetedben? Mennyien vándorolnak el most?
1: Hát szerintem egy olyan korszakban vagyok az életben, ahol nagyon sokan próbálnak munkát találni, és akkor elég szomorú azt látni, hogy nem, hogy hétről hétre, vagy hónapról hónapra, de hogy egyre többen így a baráti társaságból is éppen azon gondolkodnak, hogy kimenjenek külföldre dolgozni, vagy élni, mert hogy könnyebb, meg hogy jobb. Hát én sose gondolkodtam ezen. Én amennyire lehet itt próbálom feltalálni magamat, hogyha rosszabbul is keresek, vagy jobban, nekem mindegy, csak maradjak itt.
0: De jó, tehát akkor te tipikusan vajdaságfan vagy.
1: Igen, tehát lokál patriót szerintem.
0: És mit szeretsz Vajdaságban amúgy?
1: Fú, hát, hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Hát, szeretem ezt a vibe-ot, ami itt van, tehát, hogy ezt, amit mondjuk egy hétvégi sütögetéssel a barátokkal csinálunk, azt nem lehet mondjuk Magyarországon ugyanúgy elvégezni, tehát, hogy nem tudom, a csevap Magyarországon nem ugyanolyan ízű, mint itt, szóval
0: igen, ez
1: én ezt a környezetet itt nagyon szeretem, meg az az életérzés, ami itt minket meghatároz, az szerintem nagyon közel a szívemhez.
0: És most egyébként mit dolgozol?
1: Hát a Victory PR Agency-ben vagyok riporter, kétféle műsort készítünk az operatőrömmel, valamint a cégnek a social médiáját vezetem, tehát reelseket készítünk, posztokat készítünk, tehát hogy ezzel ügyködök most jelenleg.
0: Tehát abszolút a szakmádban dolgozol.
1: Igen, sikerült elhelyezkedni, és aztán meg ezután remélhetőleg, hogy komolyabb dolgokkal is majd tudok foglalkozni.
0: De jó, szuper. Na és említsük meg, hogy ugye mondtad, hogy kik voltak a mentoraid, illetve ki volt a mentorod, Viki, ő sokat segített neked?
1: Igen, elég sokat segített nekem, de mondjuk néha meglepődött azon, hogy segítség nélkül is nagyon sokat tudtam írni a dolgozatomba, tehát ennek szerintem ő is örül, hogy azért nem kell mindig noszogatni, hogy na, akkor dolgozzak.
0: Igen, ez mindig jó.
1: Igen.
0: És egyébként milyen típusú filmeket szeretsz? Mit néztél így mostanában, ami nagyon bejött?
1: Hát, nekem nagyon specifikus ízlésem van, tehát én nagyon nem nézem ezeket a limonádi romantikus filmeket, amik manapság mennek a mozikban.
0: Jó, mondjuk Netflixen is nagyon sok ilyen van.
1: Igen, hát legtöbbször olyanokat nézek, ami valamilyen valós eseményt jelenítenek meg filmvásznon, tehát legyen az életrajzi, vagy valami történelmi eseménynek a megjelenítése. Most konkrétan sajnos nem tudok említeni egy ilyen példát, de inkább ez a vonal, ami engem megfog, meg a drámák. Tehát ami egy kicsit elgondolkoztat, nem azért nézem a filmet, hogy az unalmamat elűzzem, hanem hogy kicsit aztán is gondolkodjak rajta, kicsit benne legyek a történetbe, tehát ezeket szeretem legjobban.
0: És milyen témák érdekelnek, hogyha mondjuk filmet nézünk?
1: Jó, hát a világháborúkról nagyon sok film van, amit feldolgoztak, tehát események azokról beszélhetek, amiket így nézek, valamint, hát jó, mondjuk Amerikában az ilyen sorozatgyilkosos sorozatok, azokat nagyon szeretem nézni, ez furán hangzik, de tényleg nagyon jól feldolgozzák ezeknek az embereknek az életét, és szerintem fontos ezekről is beszélni, hogyha lehet.
0: Ez biztos. És most például nyáron mit csinálsz? Tervezel egyáltalán valamikor majd mondjuk nem tudom, egy filmet megírni, akár elkészíteni? Voltak ilyen ötleteid valaha?
1: Hát én középiskolában, ugye az Adai Műszaki Iskolában jártam, és mi hát minden évben megpróbáltunk a KSZF-én valamivel indulni.
0: Na.
1: És hát büszkén mondhatom, hogy a mi csapatunk 2019-ben volt szinte az egyetlen, aki hát így nyert egy díjat, a legjobb filmetűd díjat a filmünkkel. Tehát, hogy voltak próbálkozások, így visszagondolva annyira nem volt jó film, de ahhoz a tudáshoz, ami akkor volt, nagyon jól sikerült, és hát néha szoktam így magamnak készíteni kis filmeket, most telefonnal, persze, mert nincsen valami jó felszerelésem, de hát ilyen kisebb versenyeken próbálom megmérettetni magamat, és akkor majd előbb-utóbb lehetséges, hogy komolyabban fogom venni, de most így egyelőre komolyan nem foglalkozok ezzel.
0: Nem, majd ez is jó hangzik. Na és hol olvashatjuk, vagy elolvashatjuk-e egyáltalán, hogyha majd kész lesz a szakdolgozatodat valahol?
1: Hát az alapképzés és szakdolgozatom, az most meg fog jelenni a Létünknek a, jól tudom, a következő részében, a folyóiratban, tehát ezt közösen publikáltuk a Zakinszky Toma Viktória tanárnővel, tehát ott majd el lehet olvasni a rövidített verziót, és akkor most pedig mesterképzésem pedig majd a másik dolgozatomat fogom előadni, megvédeni, ami egy kicsit másabb téma, de ugyanúgy a vajdasági magyar filmekkel foglalkozik.
0: Szuper, nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzám.
1: Én köszönöm.

0: A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Hallottad, hogy most szombaton fél vajdaságot lesz a Topolyai Vásártéren? Menő zenekarok, profi hang és fénytechnika, hideg italok, valamint te és a barátaid. 19 óra 30 perckor fellép a vajdasági Frénia. 21 órától egyetlen vajdasági koncertjét adja a Tankcsapda, 23 óra 15 perctől a színpadon a Crvena Jabuka, éjjel 3:45-től 2-ig pedig Jugo Party DJ Electroval. Szerezd be a jegyed elővételben péntek estig vagy a helyszínen. 14 éves kor alatt a rendezvény látogatása ingyenes, szülői felügyelettel. Most szombat, Topolya, Vásártér.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: 91.5. A jó választás.
1: 11 óra 32 perc, és a Happy-t hallhattátok. Remélem, sokan szeretitek a krumplit, ugyanis hoztam erről nektek egy érdekességet. A burgonya őshazájában, Peruban több ezer fajtáját tartják számon. A világon több mint 4000 különböző burgonya fajta létezik. Lehet sárga, lila, piros, apró vagy egészen különleges formájú is. A világ egyik legsokoldalúbb alapanyaga a krumpli. Készül ugyanis belőle sült krumpli, püré, chips, kroket, gnocsi, tucsni, krumpli saláta, leves, de még kenyér, vodka és édesség is. Több százféleképpen dolgozzák fel, és a burgonya a világ egyik legfontosabb élelmiszer növénye, a rizs, a búza és a kukorica mellett. Érdekesik, hogy egy átlagos krumpli nagyjából 80%-a víz, mégis rengeteg energiát ad, és bár ma teljesen hétköznapi ételnek számít, Európában sokáig bizalmatlanul fogadták. Képzeljétek, volt idő, amikor még mérgező növénynek hitték.

0: A Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Műsorajánló.
2: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Boros Alennel.
1: Reklám.
3: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
5: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

térség egyik legkedveltebb gasztronómiai, illetve közösségi eseménye, úgyhogy ha nincs programotok, akkor ez egy tök jó ötlet. Úgy látom a program szerint, hogy 10 órakor már gyülekező, tűzgyújtás 11 órakor lesz, a versenyzők bográcsos ételeket, rostélyos, illetve hagyományos magyar konyha kategóriában fogják összemérni a tudásukat. A Panna reggeli pedig élőben jelentkezik a rendezvényről, a jó hangulatról pedig a tornyosi zsiványok fognak gondoskodni. Ready with the crazy.

0: Műsorajánló.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Még leadhatják a területalapú támogatásokhoz szükséges számlákat a gazdák. Egyre nyitottabbak a precíziós gazdálkodásra a termelők. Utolsó állomásához érkezett a Magyar Nemzeti Tanács szerb nyelvi felzárkóztató programja, és sokan nem tudják regisztrálni elektromos kerékpárjukat Szabadkán sem. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Még leadhatják a területalapú támogatásokhoz szükséges számlákat a gazdák. A mezőgazdasági termelők hektáronként 18 ezer dinárt igényelhetnek. A gazdáknak az előírások szerint számlákkal kell bizonyítaniuk, hogy a kapott összeget a mezőgazdasági termeléshez szükséges alapvető költségekre fordították. Ez új kötelezettség a termelők számára, hiszen korábban nem kellett igazolniuk a támogatás felhasználását. A változás célja, hogy a támogatások felhasználása átláthatóbb legyen, és az állami támogatás valóban a mezőgazdasági termelést segítse. Balog Anita falugazdász.
2: Az e-agrár felületén kell ezeket a számlákat beadni, illetve kiválasztani, mivel föl vannak töltve, hogyha a gazdaság számot ráírották a számlára. Ha nem, akkor is van rá mód az idei évben, hogy beadjuk ezeket a számlákat. Ami fontos még, hogy július 31-ig még tudnak vásárolni, de augusztus 1-től az már a következő évre fog vonatkozni, és december 31-ig lehet ezeket a visszaigazolásokat benyújtani.
1: 6000 támogatott gazdából összesen 357 termelő vásárolt precíziós gazdálkodási eszközt a Prosperitáti Alapítvány támogatásainak köszönhetően, közölte Juhász Bálint. A VMS intézőbizottságának elnöke szerint a vajdasági gazdák nyitottak a szintlépésre. Juhász Bálint hozzátette, hogy a mezőgazdászok mintegy 12 millió euró értékben vásároltak precíziós gazdálkodási eszközöket, ezzel legyűrve az elmúlt évtizedekben kialakult elmaradásukat. A politikus hozzátette, a támogatásoknak köszönhetően a digitalizáció már a földeken és az istállókban is egyaránt ott van.
3: A precíziós, pontos locsolás és permetezésre alkalmas eszközök, fejőgépek, amelyek a adatgyűjtéssel és a különböző okos megoldásokkal kiegészítve az állattenyésztést segítik és fejlesztik. Mindezek olyan eszközök, amelyeket a program nélkül nem vásároltak volna meg a vajdasági magyar gazdák. Egyrésztről elindítottuk őket az úton, és jelentős támogatást is kaptak ehhez. Ebben is jó volt a program, erre is jó volt a program, és nem csak néhányan, nem csak kiváltságosok, hanem mindenki, a pályázat 10-ből 9, több százan a modernizáció útjára is tudtak lépni.
1: Utolsó állomásához érkezett a Magyar Nemzeti Tanács szerb nyelvi felzárkóztató programja, amelyet idén is azoknak a középiskolás diákoknak szerveztek meg, akik a következő tanévben érettségiznek. A résztvevők a kéthetes tantermi képzést követően az Újvidéki Európa Kollégiumban megrendezett intenzív nyelvi táborban mélyítik el szerb nyelvtudásukat. A program ünnepélyes megnyitóját hétfőn tartották. Rózsa Krisztinát hallják.
4: Az intenzív nyelvi táborba 68 középiskolás érkezett. A program célja, hogy a szeptembertől végzős fiatalok magabiztosabban használják a szerb nyelvet a mindennapokban és az érettségin, illetve egyetemi tanulmányaik során. Erdélyi Rómeó, török falu.
5: Nekem az volt a lényeg, hogy kicsit felzárkózzak, hiszen én onnan érkezem, nem sok szerb anyanyelvű gyerekkel vagy esetleg emberrel tudtam volna kommunikálni, és mivel az itt maradásom, hiszen itt szeretnék tovább tanulni egyetemen, nagyon fontosnak érzem azt, hogy egy bizonyos alappal tudok indítani az egyetemen, és ne csak a nyelvtanulással, hanem tudjak rendesen koncentrálni az egyetemre is.
4: Az 5 napos táborban a tantermi foglalkozások mellett gyakorlati, hétköznapi kommunikációs helyzetekre épülő feladatok is várják a résztvevőket. Geró Gréta, Temerin.
6: Hát valójában a mindennapi kommunikációban segített most, és reménykedek benne, hogy még jobban fog, mert ugye mindig mindennapi kommunikáció kell, de közben a rendes ragozás is nagyon fontos.
4: Vámos László, Ada.
7: Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy először is megnézzem, hogy milyen alaptudásom van a szervem, és hogy ezt hogyan bírom fejleszteni tovább. Az eddigi órák úgy vélem, hogy nagyon segítőek voltak, és tényleg megmutatta azt, hogy mit is tudok, mit nem tudok, és miben kell, hogy fejlődjek.
4: A program társszervezőjeként a Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ immár második éve vesz részt a képzés lebonyolításában. Az intézmény feladata a tankönyvek biztosítása, a pedagógusok munkadíjának fedezése, valamint a képzéshez kapcsolódó nyomtatványok és oklevelek elkészítésének biztosítása. Perpauer Attila, a Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ megbízott igazgatója.
0: Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy elmondjam, hogy olyan pedagógusokat alkalmazunk, amelyek magas szinten művelik ezt a szakmát, és egy olyan intenzív kurzusban részesítik a gyerekeket, amiben valódi használható tudást szereznek. És számunkra is rendkívül fontos az a tény, hogy itthon tanulnak, itthon maradnak a gyerekek, tehát az egyetemeket itt végzik el, és az elkövetkező generáció pedig ebből fog táplálkozni.
4: A képzést a Magyar Nemzeti Tanács immár 14. alkalommal szervezi meg a Felső Oktatási Komplex ösztöndíjprogram keretében. Varjú Potrebi Tatjana, az MNT végrehajtó bizottságának oktatással megbízott tagja.
8: A Magyar Nemzeti Tanács egyik célkitűzése az, hogy a fiatalokat arra ösztönözzük, hogy itthon vállalják a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulást, és sok esetben a szervnyelv elsajátítása olyan szinten, hogy ne képezzen akadályt a tanulásban, úgy véljük, hogy problémát jelent. Ezért ez a felzárkóztató képzés a szervnyelvi tudásokat a diákoknak olyan szintre próbálja emelni, vagy megerősíti őket a már meglévő tudással rendelkezőknek, hogy bátran bevállalják akár egy újvidéki, akár egy nagybecskereki, egy szabadkai felsőoktatási intézményben való tanulást.
4: A tábor végén a résztvevők záróvizsgát tesznek, amelynek sikeres teljesítését oklevél tanúsítja.
1: Június végétől új szabályok léptek életbe Szerbiában az elektromos kétkerekű járművekre. Az új előírások értelmében számos korábban elektromos kerékpárként használt jármű mostantól segédmotornak minősül, ami regisztrációt és több új kötelezettséget von maga után. A szabályozás ellen Szabadkán 3 napon át tiltakoztak az érintettek, akik petíciót is indítottak egy méltányos átmeneti megoldás érdekében. Annus Beatrix tudósít.
9: 3 napon át tiltakoztak Szabadkán az elektromos kerékpárok tulajdonosai az új szabályozás miatt. Az érintettek szerint a szigorítás célja érthető, hiszen a gyermekek biztonságát is szolgálja, de a bevezetés túl gyors volt, hangsúlyozták. Kis Magdaléna.
10: 3-an, 4-en is rajta vannak, és ők csinálják a cirkuszt. És most ennek az egésznek mi, aki még dolgozik, nekünk ez egy közlekedési eszköz. És sajnos ezzel is nem tudunk egyről a kettőre jutni.
11: Ön is le fogja regisztrálni, vagy mit tervez, le tudja?
10: Hogyha lesz rá papír, akkor le. Nem vagyunk mi a regisztrálás ellen. Adják meg a föltételeket, hogy tudjuk.
9: A legtöbb tiltakozónak nem magával a törvénnyel van gondja, hanem azzal, hogy nem kaptak elegendő felkészülési időt, és sokan a szükséges dokumentumokat sem tudják beszerezni a járművek forgalomba helyezéséhez. Danica Kásás. Azért jöttem el erre a tiltakozásra, mert van egy problémám. 6 évvel ezelőtt vettem egy elektromos kerékpárt, van AM és B kategóriás jogosítványom, bukós isakom, mindenem megvan, de nem tudom regisztrálni. A kerékpárt a piacon vettem. Az eladó még ma is árulja ezeket, nem ő a hibás, hiszen nem tudott papírokat adni hozzá, mert neki sem voltak. Az állam ugyanis engedte, hogy ilyen elektromos kerékpárokat hozzanak be az országba, vagyis olyanokat, amelyekhez nincsenek hivatalos papír. És most mit csináljak? Voltam a közlekedési rendőrségen, az Automotoros Szövetségnél és a jármű nyilvántartásnál is. Semmit sem tudok elintézni, egyszerűen nem tudom regisztrálni. A napokban több elektromos kerékpár tulajdonosa is bírságot kapott az új előírások miatt, ez váltotta ki a szabadkaiak tiltakozását. Jó István.
12: Nem mondta a büntetést, hanem találkozunk a bírónál. Szóval én számíthatok legkevesebb 5000 dinárt, aztán még lehet, hogy több is. De nem is csináltam szabálytalanságot.
9: A résztvevők azt kérik, hogy az illetékesek egyértelmű útmutatást adjanak a korábban megvásárolt elektromos járművek forgalomba helyezéséről, és biztosítsanak átmeneti időszakot az új előírások bevezetéséhez. Alekszandár Zafirovics, a tiltakozók képviselője. Úgy véljük, nem igazságos, hogy a lakosok viseljék a jogszabályok utólagos módosításának következményeit, és olyan kötelezettségeket rójanak rájuk, amelyek a vásárlás időpontjában még nem léteztek, különösen akkor, amikor ezek közül számos jármű esetében a regisztráció sem lehetséges. Ezért követeljük, hogy az új előírások hatályba lépése előtt vásárolt elektromos kerékpárok számára biztosítsanak átmeneti és méltányos megoldást, vagyis hogy ezeket a járműveket regisztrációs kötelezettség és vezetői engedély nélkül lehessen használni, vagy pedig az elektromos rollerekkel azonos módon kezeljék őket, az erre a jármű kategóriára érvényes valamennyi előírás betartása mellett. A tiltakozók petíciót is indítottak, amelyhez folyamatosan várják az aláírásokat. Emellett nyilvános egyeztetésre hívták a szabadkai közlekedési rendőrség vezetőjét, hogy választ adjon az új szabályozással kapcsolatos kérdésekre.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc.
13: Időjárás.
14: Változóan felhős és napos lesz az ég felettünk a nap további részében is. Délután helyenként előfordulhatnak záporok és zivatarok is.
13: Reklám.
15: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
16: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
15: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
17: Forduljon hozzánk bizalommal! Segítünk! Nordend! 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
15: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
17: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
18: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
19: Bomax.
15: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
20: Pannon Rádió.
21: Az interneten
20: és az FM 91,5-ön.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor...
4: Ma hozzák a 7 napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Nádat Rivkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
7: Programajánló.
8: Halimádók, figyelem! Augusztus 1-én szombaton irány Martonos, ahol megrendezik a 24. halászlépőző versenyt. 11 órától Subec Tamás Demnyér Respekt előadása látható, 1 órától pedig Fenyvesi Petronella lép fel. Nevezési díj 800 dinár, a csapatoknak 2,5 kiló tisztított halat biztosítanak. De siess, a jelentkezők száma korlátozott. Érdeklődni és jelentkezni a 063 427 233-as telefonszámon lehet. 063 427 233.
9: Média támogató a Pannon RTV.
1: Pannon Rádió. A te rádiód, a te hangod. Welcome to Central.

0: 12 óra 29 perc, és gyors egy kis közérdekű információ, ugyanis kommunális rendőrök fényképeznek a szabadkai Ócska piacnál, illetve rendőrök állítgatnak csantavéren a Gebinél. És most jöjjön egy újabb palicsi filmfesztiválos bemutató film. Egy film az identitásról, a kiszolgáltatottságról, és arról, meddig lehet elmenni azért, hogy megőrizzük önmagunkat. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című pszichológiai thrillere egy fiatal nő különös és nyugtalanító történetét meséli el, akit egy család az eltűnt lányuknak hisz. A februárban bemutatott alkotás azóta komoly közönségsikert aratott és sokakat gondolkodásra késztetett. A film rendezőjével, Holtai Gáborral készített egy beszélgetést Annus Beatrix, ezt hallhatjátok most.
1: Mondjunk néhány mondatot el a filmről. Miről szól ez a film? Mit jelent önnek, hogy a versenyprogram része, és itt is bemutatásra kerül Palicson?
2: Köszönöm szépen a kérdést. Alapvetően ez egy műfaji film, ez egy thriller, pszichológiai thrillernek hívják, bár én úgy mondanám, hogy manapság csak így csinálunk családi komédiákat Magyarországon. Alapvetően ez a film arról szól, hogy egy nőt egy éjszaka elrabolnak az utcáról, és egy család otthonában bezárva ébred, azt állítják, hogy ő valójában nem az, akinek gondolja magát, hanem ennek a családnak egy eltűnt tagja, és az ő története arról szól, hogy fel kell venni ennek az eltűnt családtagnak a szerepét ahhoz, hogy megszabaduljon a rabságból. És alapvetően, ami számomra nagyon fontos volt, a thriller történetében is, meg a szubtextusban is a rabságból való megszabadulás, a rabság kereteinek a megértése, felismerése, az, hogy mi az, amiket le kell bontanunk magunk körül, és milyen fajta identitást szabad felvállalnunk, és milyen fajta identitást pedig nem szabad eljátszanunk ahhoz, hogy szabadok tudjunk lenni. Ez volt a mögöttes gondolat, és ez a valódi története is a filmnek. Nagyon örülök neki, hogy itt a Palicsi Filmfesztiválon versenyben ráadásul meg tudunk jelenni ezzel a filmmel. Az a helyzet, hogy ez egy kis költségvetésű, független magyar film. Amikor elkezdtük csinálni, nem gondoltuk azt, hogy túl messzire jutunk vele. Már maga az, hogy így nemzetközi szinten több helyen meg tudunk jelenni, mint például itt Palicson is, hihetetlen nagy öröm számunkra.
1: Milyen színészi társulattal dolgoztatok a filmen, milyen koprodukcióval valósult ez meg?
2: Alapvetően a színész választás az úgy történt, hogy ezt a nagyjátékfilmet megelőző kisjátékfilm második kör a címe. Ennek a kisjátékfilmnek a főszerepében már Molnár Áron és Lovas Rozi, illetve egy kiemelt mellékszerepében Szamenák István volt látható, és amikor a forgatókönyvíró Veres Attilával elkezdtünk dolgozni a nagyjátékfilm forgatókönyvén, már pontosan tudtuk, hogy a nagyjátékfilm főszerepeire is Molnár Áront, Lovas Rozit, illetve egy kiemelt nagyon fontos szerepre Szamenák Istvánt szeretnénk. Tehát tulajdonképpen a forgatókönyv ezen a ponton már úgy íródott, hogy ezekre a színészekre írta a Veres Attila a szerepet. Mikor elkészült a forgatókönyv, ezt ki is küldtük ezeknek a színészeknek, akik nagy boldogságomra azonnal mellé álltak a projektnek. Hozzáteszem, hogy ez több mint 5 éve volt most már, amikor ez megtörtént, ugye 2021-ben készült el a forgatókönyv. A szereplőkárda többi része pedig sokkal később forgatás előtt, ugye 2024 március és május között forgattuk a filmet, és 2023 késő őszén szólítottam meg először a szereplőgárdát, nagyon egyszerűen úgy, hogy én elképzeltem, hogy milyen színészekkel szeretnék együtt dolgozni ezen a filmen. Nem volt casting folyamat konkrétan, hanem nekem voltak választásaim, mindenkit én személyesen megkerestem a forgatókönyvvel és a projekttel, és rendkívül szerencsés voltam, mert mindenki azonnal igent mondott, és elvállalták a szerepeket.
1: Véleményed szerint mennyire tudtak azonosulni a szereppel a színészek?
2: Azt gondolom, hogy rendkívül, ez egy nagyon fontos értéke ennek a filmnek, és egy nagyon fontos, hatékony, hasznos része volt a forgatásnak. Úgy tudtuk forgatni ezt a filmet, nem volt rá sok időnk, nagyon gyorsan kellett dolgoznunk, éppen ezért a jeleneteknek is nagyon gyorsan össze kellett állniuk, de alig kellett szinte instruálnom, inkább csak finom hangolnom kellett mindenkinek a játékát, mert mindenki pontosan értette, hogy mi a szerepe, azonnal tudott azonosulni a karakterrel, nagyon tűpontos játékokat hoztak már az első felvételnél is, amint csak tényleg egy picit kellett módosítani, és ez gyakorlatilag ebből jött, hogy mindenki pontosan értette azt, hogy mi a karakter, amit eljátszik, és hogy mi a történet, amit mesélünk.
1: Milyen fogadtatásra számítatok itt Palicson a közönség oldaláról?
2: Ó, hát ezt alapvetően nem lehet tudni természetesen, de nyilvánvalóan nagyon reménykedünk abban, hogy kedvelni fogja a közönség a filmet. Ugye ennek több ilyen küszöppontja is van, ha úgy tetszik, ez egy zsáner film, egy pszichológiai thriller, nem feltétlenül mindenkinek a kenyere. Szerintem nem árulok zsákmacskát, hogyha azt mondom, hogy ez egy nyomasztó film, az sem mindenkinek a kenyere, de közben meg azt gondolom, hogy egy legalábbis számunkra fontos témáról beszélünk, egy olyan témáról beszélünk, ami adott esetben a nézők számára is gondolkodásra adhat okot vagy lehetőséget. Azt gondolom, mindenféle nagyobb kitekintés nélkül, hogy ez Szerbiában is ugyanúgy aktuális tud lenni, mint ahogy Magyarországon aktuális volt akkor, amikor megjelentünk a filmmel.
1: Milyen útja lesz a filmnek, hol kerül majd még bemutatásra az elkövetkező időszakban?
2: Azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen a film bemutatói körének nemzetközi és hazai szinten is már a vége felé járunk, ugye a magyar moziforgalmazáson túl vagyunk, Magyarországon már streaming szolgáltatón is elérhető a film, nemzetközi szinten természetesen a fesztiválozás az még történik, most volt a film Dél-Koreában például, aminek nagyon örültünk, Dél-Korea egyik nagyon fontos filmfesztiválján szerepeltünk, a nyár folyamán még visszamegyünk Romániába, és szeptemberben pedig ismét itt Szerbiában, Novi Sadban lesz a film.

velünk, még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

mint a húsleves kötelező zöldsége, több mint 90%-a víz, rostban és K-vitaminban gazdag, ezért könnyen beilleszthető az egészséges étrendbe. Segítheti az emésztést, alacsony energiatartalma miatt pedig fogyókúrázóknak is jó választás lehet. Érdekesség, hogy nem csak a gumóját érdemes használni, a leveleiből például remek pesto vagy fűszer készülhet, aki ezt szereti, akkor nyugodtan próbálja ki, a szárzeller pedig salátákban és mártogatósok mellett is egyre népszerűbb. Bár csodaszert nem kell várni tőle, a zeller egy egyszerű, olcsó zöldség, amely sokat hozzáadhat a változatos étrendhez.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 0244-150-150. 0244-150-150.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk! 061 664 20 81.
4: 13 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
4: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Országos botrányt kavart a Fáraón ügy, most újabb lépést tett a szerbiai rendőrség. Az eljárást azt követően indult, hogy több platformon olyan videók terjedtek, amelyek a hatóságok szerint kiskorúak pornográf célú kizsákmányolását népszerűsítették, illetve gyerekek szexuális célú felhasználását jelentették meg, vagy reklámozták. A szerb belügyminisztérium illetékesei letiltották a Fáraón nevű TikTok fiókot, és a YouTube-ról is kérik a tartalmak eltávolítását. Ezzel egy időben a Google-hoz is kérelmet nyújtottak be, hogy tiltsa le a kifogásolt tartalmakat. Megkezdték az aktív kampányt a tiltakozó egyetemisták. Az egyetemi hallgató hívja, vagyis a Student Zove elnevezésű csapat munkába állt, és a következő időszakban telefonon keresi fel az állampolgárokat. A kezdeményezés célja, hogy közvetlen kapcsolatot építsenek a választókkal, és beszélgetéseken keresztül ösztönözzék a társadalmi változásokat. A tiltakozó hallgatók a közösségi oldalaikon közölték. Hamarosan sok embert felhívnak, hogy meghallgassák véleményüket, és párbeszédet kezdeményezzenek velük. Üzenetük szerint a választásokat nem egyetlen napon, hanem minden azt megelőző napon lehet megnyerni, ezért minden beszélgetést fontosnak tartanak. Az akció a hallgatók eddigi terepi kampányának folytatása. Az elmúlt hetekben országszerte támogatást gyűjtöttek az előrehozott parlamenti választások kiírását követelő kezdeményezésükhöz. Ismeretlen hajóroncs vált láthatóvá a Duna alacsony vízállása miatt Horvátországban. A Vukovár közelében található Apáti, eredeti nevén Opatovac lakói, a vízből kikandikáló hajómaradványokat vettek észre a napokban, miután a Duna vize jelentősen leapadt. A feltételezések szerint egy csaknem 90 éve elsüllyedt hajóról van szó. Egy 1937-es újságcikk szerint ugyanis Apátinál süllyedt el az Osztrák Gűzhajózási Társaság 5722-es számú vontató hajója, amely 50 vagonnyi szenet szállított. Az akkori hírek szerint a hajó teljes kárt szenvedett, és óriási anyagi kárt is hagyott maga után. Egyelőre nem lehet tudni, hogy erről a hajóról van-e szó, de az akkor készült képek alapján feltételezhetően a vontató hajó roncsai kerültek napvilágra. Szünetel a forgalom a Tiszán átívelő hídon július 24-én pénteken 12 óra és 15 óra 30 perc között, közölte Zenta község önkormányzata. A hidat az említett időben a Szerbia útjai közvállalat veti vizsgálat alá. A városvezetés a polgárok megértését kéri és alternatív közlekedési útvonalakat javasol.
4: Sport.
7: Hatalmas tömeg fogadta hétfőn Madridban a labdarúgó világbajnok spanyol válogatottat. Becslések szerint mintegy 1,8 millió szurkoló lepte el a főváros utcáit, hogy együtt ünnepelje a nemzeti csapat második világbajnoki címét. A játékosok nyitott tetejű autóbusszal vonultak végig a városon, miután a királyi család és Pedro Sánchez miniszterelnök is fogadta őket. Az ünneplésen zenés műsor és a világbajnoki trófea újbóli bemutatásra várta a szurkolókat. Spanyolország vasárnap hosszabbítás után 1-0-ra győzte le Argentinát a labdarúgó világbajnokság döntőjében.
4: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van. A folytatásban változóan felhős idő lesz. Az országban több helyen előfordulhat zápor, zivatar. Holnap 26-27 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.
4: Társadalmi célú felhívás.
0: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
8: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: keverve, nem felrázva. Pannonpresszó.
1: Egy nagyon aktuális pszichológiai témával folytatjuk. Itt van velem a stúdióban Ritz Dencs Tünde, mentálhigiénész szakember, akivel arról beszélgetünk, hogy miért lettünk ennyire elfoglaltak, mi ennek a háttere, és még nagyon-nagyon sok aktuális kérdésről, ami motoszkálhat bennünk. Szia Tünde, köszöntelek!
2: Üdvözlöm a hallgatókat, szia!
1: Na miért lettünk ennyire elfoglaltak, vagy mi ennek a kiinduló pontja?
2: Hát ugye azt gondolom, hogy a hallgatók számára is itt teljesen nyilvánvaló, hogy itt sokszor hallják, hogy nincs időm, hogy bárcsak megtehetném, de közben meg erre sincs időm, arra sincs időm, és hát azért igazából a nap pontosan ugyanúgy 24 órából áll, mint ahogy korábban 24 órából állt, és talán igazából az van, hogy nem egyszerűen több lett a feladatunk, hanem egyre nehezebb való megérkezni abba, amit csinálunk. Ugye, ha belegondolnak a hallgatók is, és így egy kicsit így végig gondoljuk a napi tevékenységünket, akkor azért arra gyorsan rájövünk, hogy állandóan elérhetőek vagyunk. Üzenetek, e-mailek, felugrálnak a különböző social media felületek a telefonjainkon, mindenféle értesítések érkeznek, és hát egyszerűen több szerepben is jelen vagyunk. Tehát vagyunk nyilván szülők, gyerekek, barátok, házastársak, élettársak, tehát hogy és hát közben dolgozunk is.
1: Igen, nem utolsó sorban.
2: És ugye nyilván az a helyzet is ismerős, hogy munka közben válaszolunk egy magánüzenetre, vagy otthon még befejezünk valamit, ami igazából még a munkahelyünkhöz tartozott, és hogy mondjuk eljön a hétvége, de vasárnap este már azon gondolkodunk, hogy mennyi feladatunk van hétközben. Tehát, hogy gyakorlatilag állandóan pörgetjük a figyelmünket, a fókuszunkat, és hogy ez már önmagában fárasztó, tehát hogyha most így a hallgatók ezt végig hallgatták, akkor így érezhetik, hogy hú, tényleg, hogy ez valóban már így le tud elmondva is fárasztani bennünket, és hogy tulajdonképpen gyakran az van, hogy nem is a feladatok mennyisége az, ami kimerít, hanem az, hogy igazából fejben soha nem vagyunk, vagy fejben soha nem fejezzük be. Tehát, hogy amikor így fizikailag véget ér egy feladat, már fejben hárommal előrébb állunk. Hogy itt mielőtt a műsor kezdődött, beszélgettünk egy kicsit, és hogy nyilván ez a hallgatókkal is előfordult, hogy ülünk, esszük az ebédet, és közben azon gondolkodunk, főleg, hogyha így ez a mi feladatunk, hogy mi lesz holnap az ebéd, vagy mit főzünk a hétvégén, és hogy egy picit sem arra figyelünk, hogy tehát ez most jó, elkészült, itt finom, most mi van ezzel, talán egy pici só még lehet, hogy kellett volna bele. Ezekkel egyáltalán nem, hanem már a következő feladaton pörög az agyunk. És hogy azért az elfoglaltság az egy kicsit ilyen értékmérővé is vált.
1: Bizony.
2: Mintha az lenne a fontos, hogy aki sokat dolgozik, aki mindig siet, akinek tele van a naptára, arra állandóan szükség van. Tehát, hogy mintha lenne egy ilyen sugallatunk, hogy akkor leszek igazán fontos, hogyha állandóan teszek valamit, a pihenést pedig, és erről is egy picit így beszéltünk, pedig egyenesen lustaságnak tituláljuk, vagy időpazarlásnak. Ugye van is egy ilyen, hogy túl rövid az élet ahhoz, hogy alvással töltsük el.
1: Ez a mai szlogen.
2: Igen, és hogy vagy pedig talán ez egy fokkal jobb, de még mindig nem jó, hogy jutalomnak tekintsük. Amit előbb ki kell érdemelni. Tehát ugye ezt is bizonyára így a felnövésünk során sokszor hallottuk, hogy először a feladat, aztán a pihenés, a szórakozás. Pedig a pihenés lélektanilag nézve sem, és semmilyen más körülmények között nem jutalom, hanem egy alapvető szükséglet. Tehát, hogy így a Maslow-i piramisnak a legalján van, a Maslow-i szükséglet piramis legaljább van, mert hogy a szervezetünk, tehát az ember nem úgy van kitalálva, hogy folyamatosan készenléti állapotban legyen. Mert ugye ez a sok feladat, amit így pörgetünk a fejünkbe, az ugye eredményez egy bizonyos fokú stresszt is. És ugye, ha állandóan stressz hatása alatt vagyunk, akkor tulajdonképpen ezt a szervezetünk megérzi. Ugyanis ha túl sok az inger, kevés a megállás, nincs idő, regenerálódásra, akkor először mit fogunk tapasztalni magunkon, ezt bizonyára mindannyian átéltük, először ingerlékenyebbek leszünk, türelmetlenebbek. Hányszor mondjam még azt el, vagy ezt
3: agresszívabbak.
2: Igen. Aztán egy idő után már nehezebben koncentrálunk, már összekeverjük a dolgokat, összecsúsznak a fejünkben a híres Excel táblázatok, romolhat az alvás minőségünk, vagy az alvásunk, és aztán ebből adódóan, ugye, ha az alvás ciklus romlik, vagy kimarad, az egy csomó testi tünetet hoz, ugye ezt már maga az orvostudomány is így alátámasztja, megjelenhetnek a testi feszültségek, a fáj a hátunk, a fejünk, szorít a gyomrunk, állandóan fáradtak vagyunk, és ugye, ha állandóan fáradtak vagyunk, akkor nyilván a hallgatók is érzik, hogy ez egy ilyen, elkezdünk egy ilyen ördögi Igen. körbe belelépni. Fáradt vagyok, de még meg kell csinálnom ezt is, meg ezt is, egyre többet hibázok, hisz fáradt vagyok, egyre feszültebb leszek, egyre kevésbé tudom kipihenni magam, és ugye csak pörgetjük, és hogy hosszú távon kialakulhat az az érzés, hogy hiába csinálunk rengeteg dolgot, mégsem érünk igazán sehova, és hogy egyre kevesebb, ami talán a legfontosabb, hogy egyre kevesebb örömöt érzünk ebben, miközben egyre több erőfeszítést teszünk, és hogy ott vagyunk, hogy hát mi az, amit én nem csinálok, hogy azért így pörgök egész nap, de hol marad az én örömöm?
3: Igen.
2: Mivel vagyok én elégedett? Mikor dőltem hátra egy jóféle limonádéval a kezembe, és mondtam azt, hogy na, hát ez így rendben van, megcsináltam.
3: És kikapcsolódtam. Épp ezt beszéltük előtte, hogy nagyon sokan, jó magam is, mindig elkezdek szorongani, vagy félek unatkozni, vagy a jó értelemben unatkozni, hogy tényleg csak így hátradőlni, és nem gondolni semmire, vagy csak arra vágyni, hogy de jó lenne, hogyha fél órát nem kellene semmire gondolnom, és csak így jönnének a gondolatok, amik épp előfordulnak, vagy amik épp így eszembe jutnak, de hogy nem kell pontosan valamire gondolni, hogy ez nem bűn.
2: Ez pontosan így van, ez nem bűn, ez alapvető szükséglet, hogy szeretném még egyszer kihangosítani, viszont azért ehhez az is hozzátartozik, hogy akár egy kicsit ilyen társadalmi nyomás is az, hogy nem pihenünk, illetve hogy azért a hallgatók azért így gondolják végig, hogy mi volt a mondás az ő családjukban arról, hogy milyen az, aki lefekszik délután aludni, vagy reggel egy picivel tovább alszik, vagy korábban elmegy aludni. Vagy egyszerűen fog egy fél napot, és a nagyjából tényleg a semmit csinálja, vagy nem, vagy egyszerűen csak így van. És hogy nagyon gyorsan oda fogunk megérkezni, hogy hát azért a nagyanyáink idejében lusta asszonynak számította az, akinek ugye nem volt meg a minden, vagy lusta férfinak számított, aki ugye nem csinálta állandóan a dolgát, hát hisz egy ház körül mindig
3: rengeteg
2: van munka.
3: A teendő.
2: Tehát, hogy olyan nincs, hogy ölbetett Igen. kézzel tudjunk ülni, és azért ez sem teljesen igaz, mert az igazán régi bölcsek azért azt tudták, hogy van ideje a pihenésnek, hisz azért ez benne is van így a köztudatban, hogy van ideje a pihenésnek, és kell is, mert hogy tényleg azért hosszú távon az állandó stresszben levés tényleg olyan fizikai és pszichikai tüneteket okoz. Ugye itt a szó volt arról, hogy szorongás, hát ez nyilván egy idő után elkezdek szorongani. Ez se jó. Tehát, hogy egyre frusztráltabbak vagyunk, egyre kedvetlenebbek, egyre inkább értékét veszti az, ami azért került bele a naptárunkba, az elfoglaltsági körünkbe, mert örömet okozott nekünk, és hogy már nem látjuk benne az örömöt. Tehát, hogy azért itt most a beszélgetésünk második felében szeretnék kitérni, hogy mit lehetne tenni.
3: Hát igen, hogyan fordítjuk ezt vissza?
2: Én azt gondolom, hogy ezt egy tudatossággal, meg azokkal a hangoknak a lebeszélésével, amik így azért a generációkon átívelve szólnak hozzánk, hogy első lépésként tényleg az lenne, hogy a legfontosabb, hogy kiválogassuk azt, hogy mi az, ami tényleg fontos, tényleg sürgős.
3: Igen.
2: És azokat megcsinálni, és hogy hát nem kell minden üzenetre azonnal válaszolni. Tudom, hogy ez egy nem annyira közkedvelt történet, de hogy ha az nem egy sürgős üzenet, akkor azt Miért? Oda lehet írni, Igen. hogy most erre nincs, majd később, majd holnap, vagy jövő héten válaszolok rá, és hogy fontos azt priorizálni, hogy nem minden feladat egyformán fontos. Aztán a másik, ez a kedvenc részem, ez a határhúzás, hogy nem kell mindenre igent mondani.
3: És a nemet mennyire nehéz.
2: Igen, tehát, hogy van egy, nem biztos, hogy jól fogom idézni, de van egy ilyen mondás, miszerint egy hangosan kimondott nem, egy belső igen magamra. Tehát, hogy akkor igen mondok magamra, amikor hangosan mondok nemet, hogy erre most jelenleg nincs kapacitásom, vagy egy végig gondolni, hogy tényleg kell 32 befőtt. 48 fajtából. Igen. Tényleg szükség van erre? Ugye ezt karácsony, még ünnepek táján mindig így kérdezitek tőlem, és mindig elmondom, hogy de tényleg kell ennyi sütemény? De tényleg kell ennyi minden? De tényleg minden porcicát fel kell számolni? Vagy minden kinek, ablaknak minek ragyognia kell? Vagy, és most csak a háztartást mondtam, de hogy ezt nyilván lehet kolléga, főnök, családtagok felé, hogy hát figyelj, ezt most nem, nincs rá kapacitásom, keressünk rá más megoldást, nem én vagyok a te embered, aki ezt most meg fogja tudni oldani. És ami még tud segíteni, hogyha akármilyen furcsán is hangzik, de hogyha a pihenés pontosan olyan prioritású feladat, ezt most idézőjelbe teszem, lesz, mint az összes többi dolgunk.
3: De tényleg tehát, azt is be lehetne írni a határidőnapokba, komolyan.
2: De nekem vannak kollégáim, akik így beírják, hogy 4-től 6-ig ők nem én zavarhatók. Tehát, hogy ő nem fogja felvenni a telefont, nem fog üzenetre válaszolni, mert 4-től 6-ig valami olyasmiben van benne, ami az ő pihenése, és hogy lehet, hogy csak ül az ablak előtt és nézi a felhőket, lehet, hogy nem tudom, alszik egyet, teljesen mindegy, mert nyilván ez nagyon egyénre szabott. És az is tud segíteni, hogyha tudatosan ingermentes időszakokat teremtünk. Például nem visszük a telefonunkat magunkkal, mondjuk ki este az erkélyre, mert pont beszéltünk erről, hogy mind a ketten ki szoktunk ülni este, és hogy akkor már nem viszem ki a telefonomat. Mert hogy akkor már így lehet, hogy már csak tényleg az esténeszeket akarom hallgatni az udvarban.
3: És az milyen jó, és ilyenkor jön rá az ember, hogy a sokkal, de sokkal nyugtatóbb és jobb, mint
2: és nem
3: a
2: akarom így
3: görgetjük.
2: Pörgetni, igen, hogy akkor most még kivel mi történt. Hát nyilván fontos lehet az is, de nem most. De lehet az, hogy csak elmegyek egyet sétálni, és nem.
3: És nincs, oda se visszük a telefont.
2: Van, és nem, nincs nálam a telefon, hogy akkor így még útközben felhívhassanak, és megoldjak 3 problémát útközben.
3: Pontosan, és aki mondjuk, tehát, hogy apró dolgok, épp ezt említetted, hogy az, hogy carpe diem vagyunk, vagyis, hogy éljünk a mában, vagy épp a pillanatban, az szerintem fontos kiemelni, és hogy arra mit tanácsolnál, hogy lehet ezt ilyen apró lépésekbe, tényleg apró lépésekbe így bevezetni, hogy akkor most először tudatosan koncentrálni arra, hogy igen, most nem tudom, épp főzök, és most arra koncentrálok, hogy csak főzök.
2: Én ezt azt szoktam javasolni, hogy ilyenkor egy kicsit így vegyük végig az érzékszervi modalitásainkon keresztül, tehát hogy mondjuk leülök ebédelni, hogy milyen íze van, milyen textúrája, milyen színek vesznek körbe, milyen hangokat hallok itt és most. Nem tudom, milyen illatot érzek, vagy szagot érzek. Mi a tapintás, hogyha megfogom, mi a hang. Tehát, hogy így rávenni az agyamat arra, hogy tényleg az itt és mostban legyek, ez ugye mindfulness technikák, de hogy, és ugyanez vonatkozik arra, és egy picikbe kell elkezdeni. Reggel megyek a munkahelyre, és mondjuk nem a telefonomat görgetem, hanem lépek, és milyen érzés a testemnek ez a lépés, vagy milyen érzések vannak a testemben, hol van ellazulva, hol van megfeszülve, akkor ahol meg van feszülve, vajon mitől, de ugye mitől ez már visz valahova, tehát hogy milyen érzés ez a feszülés. Tehát, hogy
3: vagy nézni az embereket, akik vagy épp, mert hogy a tekintet az nem sűrűn találkozik szerintem.
2: Igen, csak ugye nézem az embereket, az rögtön szabad asszociációba elindít. Jó, hogy ez hasonlít anyámra, tényleg nem hívtam fel már 3 napja.
3: Jó, tényleg
2: azt a mindenit, és akkor tehát, hogy akkor ez így egy kicsit el tud vinni, de hogy egy picit így befelé. Mi az érzés? Hogy az is egy izgalmas kérdés, és hogy meg tudom-e fogalmazni, milyen érzések vannak itt.
3: Igen,
2: most
3: ez fontos.
2: Hogy kellemes. Tehát egy kicsit így szét első körben csak a jó-rossz, tudom, ez a legkönnyebb, bár mindig kiszoktam javítani, hogy olyan, hogy jó, meg rossz, az nem biztos, hogy ezt így. De hogy akkor a jó alatt mit kell érteni, hogy nem tudom, ez egy kellemes, ez örömteli, ez feltölt. Tehát, hogy, és ugye van emögött, ebben a nagy pörgés mögött egy másik lélektani történés is, az pedig az ugye, hogy olykor azért pörgetjük magunkat, mert talán egy kicsit félünk attól a csöndtől.
3: A menekülés.
2: Igen. Ami akkor lenne, hogyha nem csinálnánk semmit, mert hogy akkor így szembe kéne nézni mindazzal, amit ez a sok-sok munka, amit így bezsúfolunk egy napba lefed. Ugye ez egy mélyebb önismereti kérdés, talán szét is veszíti ennek a műsornak a keretét.
3: És hogy, de jó gondolatokat ad szerintem arra, hogy
2: azért lehet egy picit így érdemes megnézni. Mi lenne akkor, ha tényleg csöndben lennék? Ha nem lenne háttérzaj, ha nem szólna a zene, minden tiszteletem a rádiója, de ha tényleg egy picit így kikapcsolnám mondjuk déltől egyig, vagy egytől kettőig, és hogy a csönd az mit jelentene nekem, hova vinne engem, hogy felszínre hozná a hiányaimat, a szükségleteimet, a bizonytalanságomat, a szorongásomat, és az mit csinálna velem. Szóval hogy ezért gondolom, ezek már picit talán olyan kérdések, amik már egy kicsit ilyen önismeretibb jellegűek.
3: De nem árt e felé menni, szerintem minden hallgatónak is. Nagyon szépen köszönjük ezeket a sok-sok hasznos tanácsot. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél a stúdióba.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Itt a Pannon Rádió.

0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.
1: Reklám.
2: Hallottad, hogy most szombaton fél vajdaságot lesz a Topolyai Vásártéren? Menő zenekarok, profi hang és fénytechnika, hideg italok, valamint te és a barátaid. 19 óra 30 perckor fellép a vajdasági Frénia. 21 órától egyetlen vajdasági koncertjét adja a Tankcsapda, 23 óra 15 perctől a színpadon a Crvena jabuka, éjjel 3:45-től 2-ig pedig Jugo Party DJ Electroval. Szerezd be a jegyed elővételben péntek estig vagy a helyszínen. 14 éves kor alatt a rendezvény látogatása ingyenes, szülői felügyelettel. Most szombat, Topolya, Vásártér.
3: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stk-ből.tv.
4: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75.
5: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: Programajánló.
6: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Péter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
7: Média támogató a Pannon RTV.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Esszó, a Panorádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: 13 óra 45 perc, és elérkeztünk a Pannonpresszó végéhez. Egyelőre szép napos időnk van, 28 fok körül van Szabadkán. Élvezzétek, pihenjetek sokat, kapcsolódjatok ki, és ahogy az előző beszélgetésben is hallhattátok, figyeljetek kicsit önmagatokra, és ne gondoljátok, hogy bűn pihenni. Én most egy időre elbúcsúzom tőletek, elmegyek nyaralni egyet, aztán remélem, hogy ti is már voltatok, vagy még mentek nyaralni. Szabó Reginát hallhattátok a mikrofonnál, Nagyhegyesi Dávid pedig a jó zenékről gondoskodott, és most, ahogy ígérte, egy búcsúztatásomra jön egy szép, számomra kedves dal, Parnograsztól a Már nem szédülök. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A szávába fulladt egy 40 éves férfi Belgrád közelében. A testét ma 10 óra 40-kor találták meg. A helyszínre kiérkező mentősök már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Egyes hírek szerint az ismeretlen férfi holttestét a parttól mintegy 10 méterre találták meg, ahol fennakadt egy magántulajdonban lévő úszóstégnél. Belgrádban és környékén a száva több szakaszán a hajóforgalom, az erős sodrás és a vízminőség miatt tilos vagy kifejezetten veszélyes fürdeni. Nem ez volt az egyetlen vízi tragédia a napokban. A Provalatóba fulladt egy fiatal a Bács községhez tartozó Vajszka közelében. A tragédia július 19-én vasárnap 18 óra körül történt. Helyszíni információk szerint a 2002-es születésű fiatalember bement a tóba, a többi fürdőzőnek pedig csak később tűnt fel, hogy nyoma veszett. A keresés eredményeként már csak a férfi holttestét találták meg. Az eset körülményeit még vizsgálják, a testet boncolásra küldték, melynek során megállapítják a halál pontos okát. A Provalató Nyugat-Bácskában található, az egyik legismertebb természetes fürdőhely a környéken, és egyben Vajdaság legmélyebb tava. A legnagyobb része 2-től 5 méter mély, de a legnagyobb mélysége eléri a 19 métert is. A part egy részét homokos strandá alakították, ahol nyaranta sokan fürdenek. Napernyők, öltözők, zuhanyzók, játszótér és sportpályák is rendelkezésre állnak. Ugyanakkor a hivatalos tájékoztatás szerint nincs vízimentő szolgálat, így a fürdés saját felelősségre történik. Ismeretlen hajóroncs vált láthatóvá a Duna alacsony vízállása miatt Horvátországban. A Vukovár közelében található Apáti, vagyis Opatovac lakói a vízből kikandikáló hajó maradványokat vettek észre a napokban, miután a Duna vize jelentősen leapadt. A feltételezések szerint egy csaknem 90 éve elsüllyedt hajóról lehet szó. Egy 1937-es újságcikk szerint ugyanis Apátinál süllyedt el az osztrák gűzhajózási társaság 5722-es számú vontató hajója, amely 50 vagonnyi szenet szállított. Alekszandr Vucic búcsú látogatáson fogadta Anke Konrádot, Németország szerbiai nagykövetét. A találkozón a felek megerősítették elkötelezettségüket a Szerbia és Németország közötti gazdasági, intézményi és stratégiai együttműködés további erősítése mellett. Vucic Instagram bejegyzésében kiemelte, Konrád jelentősen hozzájárult a kétoldalú kapcsolatok fejlődéséhez. A megbeszélésen szó esett több kiemelt beruházásról is, különösen a fenntartható fejlődés területén, amely a szerb gazdaság fejlődését is elősegítette. Konrád 2022 óta töltötte be Németország belgrádi nagyköveti tisztségét. Élményekkel és alkotással telnek a nyári napok a horgosi napközistáborban. A kézműves foglalkozásoktól a sütés-főzésen át a sportig és a játékig számos izgalmas program várja a 35 táborozót. Minden nap új témával készülnek a szervezők. Hétfőn a fazekasság rejtelmeibe pillanthattak be a gyerekek, kedden pedig a lepkék és rovarok különleges világát fedezhették fel. Az előttük álló napok is tartalmas programokat ígérnek. A táborozók lekvárfűzésen és mízes kalács készítésen vehetnek részt, emellett a növényekkel és azok sokféleségével is közelebbről ismerkedhetnek meg.
4: Időjárás.
7: 28 fokot mérünk jelenleg Szabadkán, a folytatásban változóan felhős idő lesz. Az országban több helyen előfordulhat zápor, zivatar, főleg az esti órákban. Holnap 26-27 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
4: Reklám.
0: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
8: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
9: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
10: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
11: Bomax.
12: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
13: Editor's Choice.
12: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban. A szerkesztők választása. So you face it with a smile. There is no need to

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: 15 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Augusztus 3-ától 30 ezer további üdülési utalványt osztanak ki Szerbiában, melyek egyenkénti értéke 10 ezer dinár. Azoknak szánják, akik a leginkább rászorulnak, a nyugdíjasoknak, részletezte Hussein Mémics idegenforgalmi miniszter a belgrádi rádió vendégeként. Azok a nyugdíjasok jelentkezhetnek az utalványért, akiknek a havi nyugdíja nem haladja meg a 80 ezer dinárt. A tárcavezető egyébként elégedett a turizmus idei évi alakulásával. Az év első 5 hónapjában közel 7%-kal nőtt a turisták száma, és az ország a külföldiek körében a top 10 úti cél közé került. Mémics rekordévet vár, miután az idegenforgalmi szektor kiheverte a tavalyi visszaesést. Megkezdték az aktív kampányt a tiltakozó egyetemisták. Az egyetemi hallgató hívja, vagyis a Student Zove elnevezésű csapat munkába állt, és a következő időszakban telefonon keresi fel az állampolgárokat. A kezdeményezés célja, hogy közvetlen kapcsolatot építsenek a választókkal, és beszélgetéseken keresztül ösztönözzék a társadalmi változásokat. Úgy vélik, a választásokat nem egyetlen napon, hanem minden azt megelőző napon lehet megnyerni, ezért minden beszélgetést fontosnak tartanak. 3 büntetést gyűjtött be egyszerre egy pancsovai férfi, amikor a közlekedési rendőrök leintették. A 29 éves motoros bukósisak nélkül hajtotta a BMW típusú járművet, és kiderült az is, hogy 0,61 ezrelék a véralkohol szintje, ráadásul kokaint is fogyasztott. Ezek mellett már csak enyhe vétség, hogy a járműre nem ragasztotta rá a kötelező biztosítást igazoló matricát. A férfit kizárták a forgalomból és őrizetbe vették, szabálysértési eljárásokat indítanak ellene. Mintegy 50 gyerek vesz részt a Szekeres László Alapítvány szabadkai robottáborában. A fiatalok robotokat építenek, programoznak és játszva tanulnak. Az 5 napos ingyenes foglalkozás sorozaton a résztvevők játékos formában ismerkednek meg a robotika világával. A robotábor mellett ezen a héten a Vándorúton Bréma felé elnevezésű gyermektábor is zajlik a Szekeres László Alapítványban, ahol a 6-tól 10 éves gyerekek mesés, interaktív és kézműves foglalkozásokon vesznek részt. Ökokempet tart a Topolyai Árkusz Környezetvédő Egyesület. Az egyhetes rendezvényre Vajdaság egész területéről, egyebek mellett Zentáról, Szabadkáról, Kishegyesről és Újvidékről mintegy 70 fiatal érkezett, hogy közelebbről is megismerkedjen a természetvédelemmel. A táborlakók a madártantól kezdve a rovartanon és a mikrobiológián át számos szakcsoport közül választhattak. Vasárnaptól szombatig sátraznak a Topolyai tó partján található egykori Kis Lajos kastély melletti füves területen. A tábort az Árkusz 36. alkalommal szervezte.
5: Időjárás.
8: 28 fokot mérünk jelenleg Szabadkán. A folytatásban változóan felhős idő lesz. Az országban több helyen előfordulhat később zápor-zivatar, holnap pedig 26-27 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Készen állsz?
9: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
9: No, no, no.

attól. Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: 16 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
5: Július 31-ig még vásárolhatnak a gazdák a terület alapú támogatás felhasználása kapcsán, magukat a számlákat pedig év végéig kell benyújtaniuk az e-agrár felületén. Fiatal mezőgazdasági termelőket támogat a tartományi mezőgazdasági titkárság. Hamarosan befejeződik a Palicsi emlékút restaurálása. Begyűjtötték a növényvédőszeres flakonokat a környező településeken, és rejtélyes hajóroncs vált láthatóvá Vukovár közelében a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Zajlik a március 1-e és április 1-e között a mezőgazdasági termelők által beadott igénylések elköltésének visszaigazolása. A mezőgazdasági termelők hektáronként 18 000 dinárt igényelhettek. A gazdáknak az előírások szerint számlákkal kell bizonyítaniuk, hogy a kapott összeget a mezőgazdasági termeléshez szükséges alapvető költségekre fordították. Július 31-ig még tudnak vásárolni, és utána ezeket a számlákat is december 31-ig kell beadniuk az e-agrár felületen. Erről számolt be Balog Anita falugazdász. A Vajdasági Falugazdász Hálózat egyébként a Magyarországi Agrárminisztérium támogatásával valósul meg.
6: Az e-agrár felületén kell ezeket a számlákat beadni, illetve kiválasztani, mivel föl vannak töltve, hogyha a gazdaság számot ráírották a számlára. Ha nem, akkor is van rá mód az idei évben, hogy beadjuk ezeket a számlákat. Ami fontos még, hogy július 31-ig még tudnak vásárolni, de augusztus 1-től az már a következő évre fog vonatkozni, és december 31-ig lehet ezeket a visszaigazolásokat benyújtani.
5: 115 fiatal mezőgazdasági termelő írt alá támogatási szerződést Újvidéken összesen 200 millió dinár értékben. A tartományi mezőgazdasági titkárság programjának célja a gazdaságok fejlesztése, a növénytermesztés és állattenyésztés korszerűsítése, valamint a fiatalok vidéken maradásának ösztönzése. A pályázók 500 ezer és 3 millió dinár közötti támogatásra nyújthattak be kérelmet. A 2017-ben indult program keretében eddig több száz fiatal gazdálkodó részesült hasonló támogatásban. Tóth Zoltán, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes.
7: Állattenyésztés vonatkozásában tejhasznosítású szarvasmarha, juh, kecske tenyészállatok beszerzésére, valamint húshasznosítású szarvasmarha, kecske, juh és sertés beszerzését tudták megvalósítani. Továbbá farmi felszerelésekre tudtak pályázni, amely úgy szintén az állattenyésztés mint szektort hivatott fejleszteni. Növénytermesztés vonatkozásában a gyümölcs, szőlő, konyhakerti növények és a virágtermesztés kapcsán használatos mezőgazdasági gépek és eszközök fejlesztésére tudtak támogatáshoz jutni. Továbbá támogattuk még a méhészeket is, méhcsaládok, méhkaptárak, méhészeti konténerek beszerzésében.
5: Hamarosan befejeződik a Palicsi emlékkút restaurálása, közölte Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke közösségi oldalán azt írta, Biacsi Karolinával, a Szabadkai Restauró Művészeti Műhely igazgatójával, Góli Csillával, Szabadka alpolgármesterével és Bálint Novák Mirellával, a Palics Park Kft. Igazgatónőjével megnézték, hol tartanak a Palicsi emlékkút restaurálásának munkafolyamatai. Jó hír, hogy a műhely munka sikeresen lezárult. A medence elemek és a tartó oszlopok tisztítása és kőpótlása elkészült, így az elemek már készen állnak a helyszíni szállításra és összeszerelésre. Juhász azt írja, ezzel párhuzamosan a híres vízköpők is visszatérnek az eredeti öntödébe, hogy új patinát kapjanak. A politikus szerint már nem kell sokat várni, és újra régi pompájában csodálhatjuk meg ezt a különleges emlékhelyet. Topolya községben a fenntarthatóság jegyében 2021 óta sikeresen működik a városi szennyvíztisztító, mondta a polgármester. Szatmári Adrián hozzátette, a Srbijagazzal együttműködve a környező falvakban is megteremtették a lakossági gázhálózatra való rácsatlakozás feltételeit. Kiemelte azt is, hogy a Krivaja-patak tisztaságának megőrzése érdekében az önkormányzat határozottan fellép a lehetséges szennyezőkkel szemben, és elvárja az ipari szereplők saját szennyvíztisztítóinak megfelelő működtetését.
2: Ha már a Bácsérről, azaz a Krivaja-patakról beszélünk, akkor azt is szeretném kiemelni, hogy az önkormányzati felügyelőségi szervek feljelentést tettek az illetékes vízügyi felügyelőnél, aki ugye a mezőgazdasági minisztériumhoz tartozik, esetleges szennyezéssel kapcsolatban, és hát a tavaly is így jártunk el, és ennek a feljelentésnek köszönhetően ugye bűnvádi és büntetőjogi, tehát eljárás is indult a felelős személyek és a jogi személyek ellen. Emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy nem is olyan nagyon régen még szennyvíztisztítóval nem rendelkezett egyik jogi személyse a település déli részén található ipari övezetben, azonban az elmúlt 5-6 évben ugye kiépült a Zsibelnek, valamint a Perutninának is a szennyvíztisztítója, azonban elvárás velük szemben, hogy ezek a berendezések megfelelő módon működjenek, és hogy ne kerüljön sor a Krivaja-pataknak a szennyezésére.
5: Több településről is elszállították a kiürült növényvédőszeres flakonokat. Az elmúlt hetekben Ludason, Királyhalmon, Kelebián és Palicson is szerveztek flakonbegyűjtést. Az akció célja, hogy a veszélyes hulladék megfelelő helyre kerüljön, és ezzel a termelők is hozzájáruljanak környezetük védelméhez. Rózsa Krisztinát hallják.
8: Zsákokban pakolták a kamionba az üres növényvédőszeres flakonokat Ludason. Az elszállított hulladéktól így a termelők biztonságosan megszabadulhattak. Engi Péter termelő szerint nagy szükség van az ilyen akciókra, hiszen ezzel a környezetet is védik.
9: Tudjuk itt nálunk is, itt van a Ludasító, ami egy védett övezetről van szó, és nagyon sokan onnan már volt, mikor a tóból szedtük ki az ilyen flakonokat, amik végül is oda kerültek, mert nem figyeltek oda termelők. De most mivel meg van szervezve, így látom, hogy mind többen ebbe bekapcsolódnak. És örülök annak, hogy a fiatalok is most már belássák ezt a dolgot, és így tudjuk óvni, védeni a környezetünket.
8: Az akció célja, hogy ezeket a veszélyes hulladékokat ellenőrzött módon dolgozzák fel, hogy azok ne szennyezzék a talajt, a felszíni és felszín alatti vizeket. A növényvédő szerek maradványai ugyanis hosszú távon károsíthatják a környezetet, és az emberi egészségre is kockázatot jelenthetnek. Balog Anita, a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének falugazdásza.
6: Mivel ezek a növényvédőszeres flakonok veszélyes hulladéknak számítanak, így sem a kommunális hulladék közé nem lehetne rakni, természetesen a szántóföldeken sem szabad kint hagyni, illetve feltizálni se lenne szabad, és több éve már azon igyekszünk, hogy ezeket a flakonokat összegyűjtsük és elszállítsuk, amelyet a Szekva Egyesület szállít el Szerbiába, és adja át a megfelelő helyre.
8: Balog Anita falugazdás szerint évről évre nő azoknak a gazdáknak a száma, akik leadják a kiürült növényvédőszeres flakonokat. Ebben az is szerepet játszik, hogy egyes pályázatoknál már kérik az átvételi elismervényt, így a termelőknek egyre több motivációjuk van a szabályos hulladékkezelésre.
5: Ismeretlen hajóroncs vált láthatóvá a Duna alacsony vízállása miatt Horvátországban. A Vukovár közelében található Apáti, azaz Opatovac lakói a vízből kikandikáló hajómaradványokat vettek észre a napokban, miután a Duna vize jelentősen leapadt. A feltételezések szerint egy csaknem 90 éve elsüllyedt hajóról lehet szó. Egy 1937-es újságcikk szerint ugyanis Apátinál süllyedt el az Osztrák Gűzhajózási Társaság egyik vontató hajója, amely 50 vagonnyi szenet szállított. A pontos idő 4 óra 9 perc.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fokot mérhetünk, az esti órákban helyenként kisebb csapadék előfordulhat, holnap pedig változó felhőzet mellett sok napsütésre és 26-27 fokos csúcsértékekre számíthatunk szerdán.
10: Napjaink és a közelmúlt slágerei nálunk szólnak, Bannon Rádió.
0: Reklám.
11: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
11: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
11: Fontora Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
13: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
14: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Take Me Back Kygo újdonságában indult a mai csillagulás. Hello mindenkinek, jönnek a legnagyobb kedvencek. Rengeteg jó zene, számos újdonság is a ti kedvenceitek. Bizony, kérdettek, kívánhattok. És egészen 19 óraig ezt megtehetitek a jól ismert elérhetőségek egyikén, amelyek a 063-621-605, ugye SMS, illetve Viber üzenetekre, és na Facebookon is Csillagulás Pannon Rádió. Itt tudjátok mit megtalálni, fellelni a műsorra Facebook oldalát, bekövetni, interjúkat visszahallgatni, illetve üzenetben kérni, kívánni. Rövidesen már az első mai kérések, kívánság dolog teljesülnek, ám előtte jön DJ Gaia Jason Derulo-val, egy ott is Afro House kedvenc napjainkból, Michiko Ázada a címe, aztán pedig itt lesz Alex Kenji és a Bambole. Igazi nyári hangulatú dalok, majd utána már jönnek az első mai kérések, kívánság dalok, amelyek teljesülnek. Úgyhogy kívánok kellemes időtöltést, jó zenehallgatást ezen a kedd délutánon, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, veletek a folytatásban a műsor házigazdája. A mikrofon is a keverő előtt, Boros Alent halljátok.

0: Így szólt a Bambole Alex Kenji-től. 16 óra, 21 perc volt, pedig az első mai kérések teljesülnek. Hello, Len Pedagyon az It Feels So Good. Mindenkinek küldöm, aki szereti a jó zenéket. Üdve, Ákos! Meg lesz egy igazán jó kis mai kedvenc, Maxa Szádi, Hugel és Sonic, egy klasszikus dal a 2000-es évekből újra gondolva. Ez pedig az It Feels So Good címet viseli, mindjárt hallgatjuk. Sziasztok, a TNT együttestől az Ugye itt alszol című dalt szeretném kérni. Zsuzsi kérésére pörög a TNT legújabb dala. Itt ha lehet Flowrider Whistle számot kérném, köszi előre, Dani. Lehet bizony, hallgatjuk ezt is. Szép napot a nyári zápor dalt hallgatnám meg Magditól. Köszönöm előre Hajnalka kérésére. Itt lesz majd Rózsa Magdi és Lotfi Begi dala, a nyári zápor. És még egy üzenet, Szeva a Valmartól pöröghetne az éget a nap. Kösz, jó műsort, Kriszti. Köszönöm szépen. Pörögni fog Valmar és Manuel jön a blokk végén. Előtte itt lesz Flowrider, Rózsa Magdi, Lotfi Begivel érkezik. Maxa Szári, Hugel és Sonic is. Itt jön majd másodikként. Illetve kezdésnek Dobrádi Ákosék. Jön a TNT, és az Ugye itt alszol.
1: Csillagullás. Több mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádióban.
2: Sziasztok, én Dobrádi Ákos vagyok a TNT zenekarból. Hallgassátok az új dalunkat itt a Pannon Rádióban.
3: Ugye itt

0: Üdvözlök mindenkit, én Karamel vagyok.
1: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
2: Szevasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
3: Szevasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
2: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Erős csajsz!
1: A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panorádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban Gudics Mátét, a Megosztár korábbi győztesét hallhatjuk, aki a legújabb daláról mesél, ennek a címe Égetem.
2: Üres ágy, megint a régi módszer.
3: Az eddigi dalaim azt gondolom, hogy egy útkeresés volt mindegyik a maga műfajába teljesen. Nem lehet teljesen elvonatkoztatni rockzenétől az előző dalaimat, viszont azt mondom, hogy ez az, amit én szeretek, és ezt szeretném képviselni, és nagyon vártam már tényleg, hogy megjelenjen, és úgy láttam, hogy tetszik is a közönségnek. Koncerteken már többször játszottuk, úgyhogy ott is nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a dallal kapcsolatban. Szerettem, meg én ez a pörgős srác vagyok, egyébként ez a rocker srác, úgyhogy remélem lesz még ilyen dal hamarosan. Hát lemezem biztos vagyok benne, hogy igen.
2: Pultnál egy józan pillanat, fejemben fáradt gondolat.
3: Szerintem a dalszöveget nem kell túl misztifikálni, ez arról szól, amiről szól. Ez a szakmánkból adódóan is előfordul többször. Folyamatosan égetjük hétvégén a gyertyát. Na, hát én azt gondolom, hogy mi zenészek egyértelműen igen, nem kell túlságosan a gonosz dolgokra gondolni. Elég az a mindennapi mókuskerék, amiben vagyunk, ugye éjszakázunk rengeteget, hogyha egy nap van több fellépés, ugye az is egy eléggé megterhelő dolog tud lenni. És hát nyilván ez a nyári időszak, ez erről szól, hogy megyünk éjjel-nappal, úgyhogy nagyjából erről szól a dal. Tehát maga ez a rekett, ez a rockos világ, ez muszáj egy kijöjjön dalból, tehát teljesen mindegy, hogy most egy diszkós lágert akarunk írni, de én éneklem el, akkor is ez valamennyire Gudics Mátés lesz. Úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon túlságosan nehéz ezt így a keretek között tartani. Mondom, tehát elég sok rétű dal született már, ami nekem íródott. Mindegyikben megtaláltam én magamat, és szerintem a közönség is.
4: Sziasztok! Gudics Máté vagyok, ez pedig az új dalom. Hallgassátok ti is a Pannon Rádióban!

0: Reklám.
1: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Turn this all the way up, playing the biggest hits.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
4: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25 024 55 50 25
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánok.

Bugle és egy igazi nyári hangulatú dalocska David Guettával közösen ez volt a Shine című újdonság a legújabb nagy lemezéről, amely hatalmas sikernek örvend világszerte. 17 óra 12 perc van, egy dalpremiér következik, egy együttműködés, egy duett, amit nem láttam jönni őszintén szólva, mert hogy egy közös dallal promózza a Még egy kívánság című októberben a mozikba kerülő magyar filmet a Hunyadi sorozat főszereplője Kádár L. Gellért, illetve T. Denny. Bizony Gellért is hatalmasat énekel a dalban, mindjárt hallhatjuk. Igazi rock beütési hangja van. Szóval Gellért és T. Denny elkészítette egy dalt, amellyel a leendő filmet promózzák, amely október 15-én kerül a magyar mozikba, és egyébként Dobó Kata rendezte a filmet. A Még egy kívánság, mert hogy ez a film címe, Juli történetét mutatja be, aki a munkájában és a magánéletében is elkényelmesedett zenei menedzser. Megszokott élete óriási fordulatot vesz, amikor kezébe kerül egy kívánságfüzet, amivel bármit eltüntethet a világból. Egy szakmai baklövés miatt kelepcébe kerül, és az egyedüli kiút számára az, ha felfuttat egy ismeretlen zenekart, ehhez pedig használni kezd egy utcán talált kívánságfüzetet, ami egy idő után egyre extrémebb kívánságokkal lesz tele. Na, hát érdekes filmnek ígérkezik. A filmben T. Denny alakítja Milánt, a népszerű zenészt, így az énekes igen testhez álló szerepet kapott élete első színészi munkájában. Hogy mit is nyilatkozott erről? Már nagyon vártam, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor kipróbálhatom magam a színészetben is. Nos, hát ez megvalósult, és bízom benne, nem ez lesz az utolsó alkalom, amikor a mozi közönség találkozhat velem. Nagyon megtetszett a filmes világ, nagyon szeretek a filmszakma közelében lenni, ugyan a mozi premierre még várni kell, tehát októberig még van idő, de addig is elkészült a Még egy kívánság hivatalos dalának a klipje is, ez egyébként a YouTube-on megtekinthető, amivel mindenki ráhangolódhat a történetre még az októberi premier előtt. Ezt nyilatkozta tehát T. Denny. A film októberben jön, a dal pedig most. T. Denny és Kádár L. Gellért, tegyél csodát!

0: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.
1: Itt a folytatáson pedig újabb kívánságdalok teljesülnek, 19 óráig lehet még kérni kívánni. Szia, szeretném kérni a Maradunk végig című dalt Charlie-tól és Curtis-től. Küldeném mindenkinek, aki szereti. Köszi, Laci. Igazi nyári hangulatú dalocska, mindjárt jönnek. Charlie és Curtis. Utána, hello, szeretném kérni a Csajsziknak Dua Lipa Levitating című dalát. Köszi szépen, Betty voltam. Dua Lipa jön majd a Babyvel. Szia, szeretném kérni Abigailtől a Sugar Daddy-t. Köszi, szuper a műsor, Niki. Köszönöm szépen, Niki. Hallgatjuk majd Tóth Abigail és Accent dalát is. Ez lesz tehát Sugar Daddy a mai kedvencek közül. Ciao a Freestyler zenét ad le Allen. Mindenkinek küldöm, aki szereti a jó 90-es zenéket. Üdve Kelebiáról, Bandi. Egy dal, amelyet nem kell bemutatni, 1998-ból Bonfunk MC's és a Freestyler, ez jön majd a blokk végén. És akkor még egy üzenet, szép napot kívánok, Berecki Zoltántól kérném a Kerek egész című dalát a kívánság műsorban. Köszönöm, Mónika, aláírással jött ez a kérés, illetve ez az üzenet. Itt lesz tehát Berecki Zoltán korábbi dala, na Kerek egész, utána Freestyler, előtte Tóth Abigail Accent-tel, itt lesz Curtis Charlie-val, kezdésnek pedig Dua Lipa is, The Baby, a Levitating-el.
2: A legnagyobb kedvencek, minden hétköznap 16 és 20 óra között. Let's go!

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: programajánló.
1: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci helyi közösség irodájában lehet. 064 806 22 10.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Hallottad, hogy most szombaton fél vajdaságot lesz a Topolyai Vásártéren? Menő zenekarok, profi hang és fénytechnika, hideg italok, valamint te és a barátaid. 19 óra 30 perckor fellép a vajdasági Frénia. 21 órától egyetlen vajdasági koncertjét adja a Tankcsapda, 23 óra 15 perctől a színpadon a Czrövene Jabuka, éjjel 3:45-től 2-ig pedig Jugó Party DJ Electroval. Szerezd be a jegyed elővételben péntek estig vagy a helyszínen. 14 éves kor alatt a rendezvény látogatása ingyenes, szülői felügyelettel. Most szombat, Topolya, Vásártér.
5: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
6: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
7: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Engem
1: az élet. Shakirát követően jön a Zaporozhezből Varga Bence, illetve ott van még a Magnum Lord of Frontemberre Mező Misi, hiszen közös dalt készítettek, ennek a címe Köszi. Erről mesélnek.
2: Kicsit azt a fajta vidékiséget érzem én személy szerint a srácokban, mint amilyenek mi vagyunk a Magnával. Úgyhogy tetszenek a dalok, tetszenek az üzenetek, tetszenek a szövegei, ritkán szoktam ezt mondani. Ami még maradt, az elviheted, más különben Isten veled. Mikor arra felénk járt Misi, akkor én meghallgattam, beültem egy ilyen Misi mesélőre. Mindenkinek tudom ajánlani, egyébként nagyon nagy élmény, ahol Misi az életéről mesél, és közben dalokat fűz ebben a történetben, és hát ott előkerültek ilyen nagyon szép, autentikus cigány nóták is, és ezek engem nagyon így melbe vágtak, meg nagyon-nagyon nagy hatásra volt rám. Olyannyira, hogy hazamentem, és kezembe vettem a gitárt, és tulajdonképpen egy az egyben kijött a most már köszinek nevezhető dalunknak az első kezdeménye, és akkor küldtem a Misinek az ötletet, és azonnal horogra akadt, és mondta, hogy akkor rendben csináljuk, ez nagyon tetszik. És akkor egy tartalmas egész napot töltöttünk Misinek az otthonába, házi stúdiójába. Nagyon élveztük, úgyhogy tényleg nem is munka volt ez, hanem egy ilyen nagyon élvezetes.
3: Könnyen ment. És könnyen. Amikor az emberből így kigurul, és nincs izzadság szava. Valahogy úgy jött minden, megadta azt a hangulatot már az az alap, amit küldtél, hogy akkor itt tamburát kell játszani, felszaladtam, lehoztam egy tamburát. Basszusgitározni is kellett, és hát basszusgitáros híján felbasszusgitároztam én a nótát. Azt így jöttek, fölénekeltük, és szépen formálgattuk.

0: tulajdonképpen ez egy szakítós dal. Ha valaki úgy értelmez, vagy úgy szeretné értelmezni, akkor ez egy párkapcsolati dal is lehet, tehát hogy egy ilyen, egy lánytól való búcsúzás is, de tulajdonképpen benne van még nekünk így a Gergővel a levegőben az is, hogy nemrég váltunk meg sajnos a két zenekari tagunktól, akik tényleg a kezdetektől velünk voltak, úgyhogy én úgy érzem, persze ezen ingyen nem gondolkozik az ember, jönnek a szavak egymás után, meg még így tulajdonképpen viszonylag gyorsan, a flow állapotban gyorsan jönnek belőled egészen fura ötletek, aztán amikor később így értelmezed, akkor valószínűleg én úgy gondolom, hogy ez a hatás is benne volt még, hogy itt egy zenekari szakítás történetét is elmeséljük egy picit.
1: Ez a jó, és én azt szeretem például a Misa szövegébe is, mikor egy szövegnek több értelmezési lehetősége van. Van, akinek ezt adja, ezt az útra valót mutatja, van, akinek meg egy teljesen mást. A hallgatóra van bízva. Szerintem a te szövegeid is ilyenek.
0: Sok minden belefér a Zaporozsec zenei világába. Az biztos, hogy ilyet még sosem csináltunk, úgyhogy ez biztos, hogy a Misi hozta ki belőlünk, vagy ezt az ízt, ezt a színvilágot most, színárnyalatot most a Misinek köszönhetjük.

0: programajánló.
1: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
7: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
8: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
7: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
8: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
9: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön, Boros Alennel.

0: Martin Garrix és Ed Sheeran dala még 14 évvel ezelőtt kezdődött ennek a története, vagy 12 éve. Na, akkor kezdték a srácok összerakni a felvételt, de nem jelent meg, nem lett végleges formája. Csupán Martin Garrix játszott a néhány szedben, aztán a rajongók addig követelték, amíg idén végre ez bekövetkezett, úgyhogy kipofozták és megjelent hivatalosan Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran a mai kedvencek közül. Itt vagyunk a Csillagulás mai harmadik órájában, ahol is újabb kívánság dolog teljesülnek. Szia, Lena, Blinding Lights című dalt szeretném kérni. Köszönöm, Helena. Itt szólt az első üzenet, jön majd a The Weeknd. Hello Csillagulás, Beyoncé és Jay-Z. Crazy in Love, ezt szeretném Petinek küldeni. Köszönöm, Emília. Emília kérte és küldi tehát. Jön majd egy klasszikus a 2000-es évekből. Elsőként Beyoncé és Jay-Z-től. Hali Biolex-től és Nagy Bogitól, ha lehet, a Nem Hiszek című zenét kérném. Köszi, remek a műsor, Bence. Köszönöm szépen, Bence, ez egy újdonság. Jön majd Biolex és a Slepp és Nagy Bogi közös dala is. Szia, Ray Dalton, Blood Running. Ezt szeretném a kívánság műsorban, Ivet János Halmáról. Ez is egy jó kis mai kedvenc, semmi akadálya, mindjárt szólni fog. És még egy üzenet, üdv, Zalán vagyok, a Roller Coaster számot kérném a BSV-től és Marics Petitől. Kösz szépen. Ez is egy mai magyar kedvenc. Jön tehát Beyoncé Jay-Z-vel, aztán Biolex a Sleppel és Nagy Bogival. Itt lesz Ray Dalton, majd a BSV Marics Petivel. A blokk végén pedig The Weeknd. Nagy-nagy zene, amely 2019-2020 környékén igazán berobbant a köztudatba, és visszahozta a szinti pop stílust. Na, Blinding Lights a blokk végén.
1: A legnagyobb kedvencek. Minden hétköznap 16 és 20 óra között.
2: Let's go!

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jöjjön a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: Hallottad, hogy most szombaton fél vajdaságot lesz a Topolyai Vásártéren? Menő zenekarok, profi hang és fénytechnika, hideg italok, valamint te és a barátaid. 19 óra 30 perckor fellép a vajdasági Frénia. 21 órától egyetlen vajdasági koncertjét adja a Tankcsapda, 23 óra 15 perctől a színpadon a Crvena Jabuka, éjjel 3:45-től 2-ig pedig Jugo Party DJ Electroval. Szerezd be a jegyed elővételben péntek estig vagy a helyszínen. 14 éves kor alatt a rendezvény látogatása ingyenes, szülői felügyelettel. Most szombat, Topolya, Vásártér.
4: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
5: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
6: A legnagyobb kedvencek. Minden hétköznap 16 és 20 óra között.
7: Let's go!
8: Hey, I'm Shabuzi.
9: Everybody at Bargain
10: Tips. I'm Sabrina Carpenter.
11: You can sleep with me, I know. Less than me, espresso.
12: It's Tate McRae.
13: Baby, don't get crazy.
14: What's up, y'all? This is Jack Harlow. If you're loving on me.
15: That's right, with your loving on me.
16: Hey, it's Teddy Swims.
17: This is Post Malone.
18: I have some bell. It ain't like I can make this kind of mess all by myself.
19: Chill out.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullás folytatásában, és Terbiszki Károly következik, azaz DJ Terbiszki, aki már több mint 30 éve a pályán, kicsit a kezdetekről mesél, egyéb emlékekről, illetve hogyan látja mostani zeneipart. Ő következik itt a folytatásban.
2: Édesapám diszkózott, úgyhogy nem esett messze az alma a fájától, mert hát otthon én a matchbox és a vonatpálya mellett, vagy a fiús játékok mellett értelemszerűen játszottam az ő hifi berendezéseivel, akkor hifi berendezéseivel, és de ez alatt a szalagos sorsos magnót, a decket, majd a lemezjátszót, azon a hifi torony által is a magasban tárolt lemezjátszón kezdtem ezt scratchelni, úgyhogy az első lépéseket az ő berendezésein tettem meg, aztán jöttek a sulibulik, majd az éjszaka a mélyvíz, és hát az első komolyabb fellépésem, ha jól emlékszem, talán 16 évesen volt egy diszkóban, és nagyon jól sikerült, úgyhogy onnantól pedig beindult ez az egész mini vidám park. Más volt, nehéz volt hozzájutni a zenékhez, ott tényleg meg kellett tanulnod azokkal a mondjuk a bakelit lejátszókról, a lemezjátszókról úgy mixelni, hogy az patent legyen, patika legyen. Sokkal könnyebb most már mixelni, sőt a gépek elvégzik helyettünk, az elektronika technika elvégzi helyettünk a mixelést is, arról van szó, lehet pre-recordi szettel menni, ami szerintem teljesen bevett szokás és normális dolog, hogyha egy olyan showra mész, ahol nagyon gyorsan kell pörgetni a zenéket, teljesen más volt az egész, az indulás is sokkal nehezebb volt, sokkal könnyebb most elindulni, azt gondolom, ez nem azt jelenti, hogy nem kell hozzá rátermettség, nem is tudom, nem kell gyakorolni, vagy nem kell hozzá tehetség, a sok gyakorlás, ezt már mondtam, ez kell, ez most is fontos, és ugye most már kiegészült az egész a zeneírással, a remixeléssel, most már a saját zenéinket, saját remixeinket játsszuk, akkoriban, amikor elkezdtem én ezt az egészet, ugye disc jockey voltam, magyarán más előadók, más DJ-k, későbbiekben DJ-k, zenét játszottam, és ez valójában ugye az idő szalagán alakult, tehát úgy az idő folyamán, hogy elkezdtük írni a saját zenénket, elkezdtük azokat játszani, elkezdtünk remixelni, elkezdtük azokat játszani, és most már úgy lépünk fel, hogy gyakorlatilag 99,9%-ban saját zenei repertoárral érkezünk, ami azt jelenti, hogy saját zenék és saját remixek pörögnek a szettjeinkben, és ez egy tök jó dolog, egy tök jó érzés, nem csak érzés, nem csak a feeling miatt, hanem azért, hogy azt tudod adni a közönségnek, azt a zenei irányzatot, műfajt, stílust, ami te vagy, amit te képzelsz el a zenében, a zenével. És ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy nem egyszer akár egy szállodai szobában készül el a szettünk utolsó pár perce, vagy éppen aktuális remixünket ott fejezzük be.

felgyorsult az egész, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyors tempót diktálunk a zenéket illetően. Szerintem jó, ha egy percig szól egy zene, de van, hogy egy perc alatt lemegy négy zene egyszerre. Instrumentális rész, rajta az ének, vagy egy másik ének, egy rap rész, csak egy pár másodperces betét a zenéből, egy éppen, hogy odaillő harmóniában is passzoló dalrész csendül fel, és megürül a közönség, és folytatódik az előző zene. Tizenhat éves korom óta ugye rengeteg zene gyakorlatilag pörgött ki a kezeim alól, nagyon sok zenét játszottam, és ugye tipikusan hozzám nőtt egy-két olyan zene, a mix albumaim megjelenésének hála, amelyeket kötnek hozzám. Nagyon érdekes, Sterminskitől a Geddán, sosem az én zeném volt a Geddán, de hozzám kötik, és ezeket a úgymond Sterminski által fémjezett, és a mixlemezeimben is felcsendülő zenéket én mind, vagy mi leremixeltük úgy, hogy a mai nap bármikor, bárhol le tudjuk játszani, modern hangszereléssel nagyon-nagyon jól szólnak, és értelemszerűen passzolnak a mostani zenei műfajainkba, stílusunkba.

0: Reklám.
1: 24. Summer Trip zenei fesztivál július 24-től 26-áig Palics és Szabadka között a kettes kaszárnya épületeinél. Fellépnek Valentino Canciani, Peter Makto, Lana, Fakir, Natasha, Bogi Gró, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav Jr. Gazdag programok és ingyenes családi nap. Részletek a summertrip.org-on vagy a fesztivál közösségi oldalain. Érezd és élvezd! Summer Trip július 24-től 26-ig.
2: Éjség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
4: Műsorajánló. Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard Rock.
5: Műsorajánló.
4: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard Rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjaink.

0: your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillagullás.
1: Ti a csillagullást hallgatjátok a legnagyobb kedvencekkel. Ebben az órában még egy kívánságra maradt idő. Szia, olyan jó hallgatni a műsort. A Be My Lover mehet mindenkinek, aki szereti, és hogy jobban menjen a meló. Ati, örülök, hogy tetszik a műsor, Ati, és jó munkát már is, pörög.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
2: Bomax.
4: A nap minden reggel fel kell, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Ő volt Anima és a Beautiful című dalszódét a Csillagolás mai utolsó órájában. Elérkeztünk a záróblokkhoz, még kettő kívánságdal, na mit teljesül. Halli Peregrin a haveroknak és nekem is, David Guettától, na Love Don't Let Me Go, és mindenkinek, aki emlékszik rá. Köszönöm szépen, illetve, igen, aláírásban Alex kérte ezt a dalt. Igen, pörgetem Alex. David Guetta is egy igazi klasszikus tőle. Love Don't Let Me Go, ezt mindjárt meghallgatjuk. És még egy üzenet. Szia, Len Zsolti vagyok. Flortól a Mizut pörgesd le a Csillaghullásban. Nincs akadálya. Ez jön mindjárt. 2012-ből Flor és az a bizonyos Mizu. Tudjátok, filmezünk az ágyban. Aztán pedig David Guetta klasszikus, a Love Don't Let Me Go.
1: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
2: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
3: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
1: On your number one hit music station.
3: Pennon Radio.
4: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
5: I'm David Gera.
6: Sziasztok, Lóci Begyi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Csillagkullás a Pannon Rádióban.
1: Csillagkullás a legnagyobb kedvencekkel. Itt az utolsó órában a folytatásban jön a Csillagkullás Mix. Mégpedig a 2000-es évek legnagyobb zenéjével. 40-ek formájában töményen egészen 20 óráig bulis hangulatban, utána pedig maradom még a 2000-es éveknél, rádiós válogatás lesz hallgatható 20 és 22 óra között, akkor már nem mixben. Csillagkullás pedig holnap is, na szokott időben, a 16 órai híradót követően számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Na műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. Kívánok nektek további szép estét, jó rádiózást, a holnapi viszonthallásig pedig nincs más hátra, mint előre. Sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Új onkológiai központ építését sürgeti a szerb kormány. Gyuro Macut miniszterelnök és Zlatibor Lončar egészségügyi miniszter a Szerbiai Onkológiai és Radiológiai Intézetben tett látogatásán jelentette be, hogy felgyorsítják az új épület megvalósításához szükséges eljárásokat. A tervek szerint a korszerű intézmény nagyobb kapacitással és jobb körülmények között fogadhatja majd a daganatos betegeket az ország minden részéből. A legfrissebb hivatalos becslések szerint Szerbiában évente átlagosan mintegy 36 ezer új daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, és évente több mint 20 ezer ember hal meg rossz indulatú daganatos betegség következtében. Több településről is elszállították a kiürült növényvédőszeres flakonokat. Az elmúlt hetekben Ludason, Királyhalmon, Kelebián és Palicson is szerveztek flakonbegyűjtést. Az akció célja, hogy a veszélyes hulladék megfelelő helyre kerüljön, és ezzel a termelők is hozzájáruljanak a környezetvédelméhez. Hatalmas tömeg fogadta Madridban a labdarúgó világbajnok spanyol válogatottat. A becslések szerint mintegy 1,8 millió szurkoló lepte el a főváros utcáit, hogy együtt ünnepelje a nemzeti csapat második világbajnoki címét. A játékosok nyitott tetejű autóbusszal vonultak végig a városon, miután a királyi család és Pedro Sánchez miniszterelnök is fogadta őket.
1: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pandora Rádióban.

Time, love, joy, I need space. Love, I need me.

pop, R&B, rock és hip-hop szünet nélkül. A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

pop, R&B, rock és hip-hop szünet nélkül. A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

0: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.
1: Minden éjjel meg reggelente megváltoznék. Megfogadom a kezembe, veszem a kontrollt, ami nem fárt be.
0: Panorádió 91.5.

0: velünk a zene, mindig veled van. Panorádió. A te hangod.
1: Let's go get 'em.